0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.

csak még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, és szeret.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem is, mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: fáj, remegni a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
2: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

ütve, a horog is jó, a bíró pedig közbelép, beszünteti a mérkőzés, vége, világbajnok, egyedi revágó!

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverújra, megcsal aztán hozzám bújna. Boldogság, te olcsó kurva.

0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
1: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Mackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Az, hogy a várakozás mondjuk beütti magát ide a mai napba, így hétfő nevére, az úgy rendben van, de lehetőleg ne sírással párosuljon, mert akkor már is rosszul indítjuk az új hetet, ami előttünk áll. 8 óra múlt 2 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, fülig zenékkel. Ray, Robin Schulz, Bandit Flames, Lucas Graham, Cat Burns, UB40 és még sokan mások csatlakoznak hozzánk a reggeli kávézásban. Ha a kedvük van, tartsanak velem!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
4: Reklámot hallottak!

Lucas Graham és a You 2025-ből, és igen, te vagy most a főszerepben, te a nap ünnepelje. Május 11-én Ferenc nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 145 éve Budapesten megszületett Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. 169 éve 6 év várfogság után amnesziát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. 168 éve Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. 141 éve született Rajnai Gábor színművész, érdemes művész. 132 éve született Martha Graham, amerikai modern táncos, koreográfus, aki közel 70 évig foglalkozott tánccal. 127 éve született Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága nővére. 122 éve született Salvador Dalí, szürrealista festő. 89 éve született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, vívónő. 85 éve született 1941-ben Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. 306 éve született Karl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona. A kalendárium rovat végén az ajándékdal is érkezik, és Cat Burns adja elő I Hope It's Me. Ezzel köszöntjük a nap ünnepeltjeit.

A magyar borok világa szerencsére olyan gazdag, hogy minden alkalomra és ízléshez lehet találni valami kiválót. Annak függvényében, hogy milyen karaktert keresünk. Bízom benne, hogy az elmúlt hétvégén a borszerada keretében mindenki megtalálta magának legalább azt az egy kedvenc karakterét, amit mondjuk ezentúl majd alkalmanként néha elfogyaszt. Az 5. Kárpát-medencei borfesztiválon, vagy borszeredán, hogyha úgy tetszik, ugye, a Kárpát-medencei borászatok szám szerint több mint 20 hozta el kínálatát a Mikóvárba, és rendkívül jó hangulatban lehetett szakemberektől értékes információkat tanulni, és nyilván megkóstolni mindazt, amit felkínál nekünk a szőlő. A karakteres ízjegyeket a finomabbnál finomabb borokban fedezhették fel mindazok, akik szeretik ezt a nedűt, és pont ki is tettük itt a végére a történetnek a pontot, megyünk tovább Liz Wright és a My Heart, rögtön utána Joe Jonas és a Got Alone, illetve Alcazar 2000 és az Absolument Magnifique.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak!

Megszokhatták már tőlem, hogy időjárástól vagy évszaktól függetlenül, hogyha van valahol egy olyan kampány, amelyben felhívják a figyelmet az egészségünkre, akkor én arról igyekszem mindig szót adni. Új országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet vasárnap kiadott közleményében figyelmeztet, a közösségi média platformjai már a tinédzserek egyik legfontosabb információ forrásává váltak. Ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedés formákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőr egészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Ezt viseli a Romániában a Román Bőrgyógyászati Társaság által szervezett Euromelanoma 2026 kampány. Az üzenetben: ne égesd magad egy trend kedvéért, és ne higgy el mindent, amit az interneten látsz. A kampány elsősorban a fiatalokat, valamint a tinédzsereket célozza. Célja pedig az online térben terjedő egészségügyi dezinformáció visszaszorítása, a megelőzés népszerűsítése, valamint a bőrrák korai felismerésének ösztönzése. Az Euromelanoma 2026 kampány keretében többek között közösségi médiás figyelemfelkeltő akciókat indítanak, elsősorban fiatalok számára. Oktatási anyagokat osztanak szét az iskolákban, interaktív workshopokat szerveznek, valamint ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat tartanak Románia főbb egyetemi központjaiban.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ő volt Donna Summer, és a She Works Hard for the Money. Az imént a bőrről, most már a látásunkról is ejtünk néhány szót, ugyanis végre valahára úgy tűnik, hogy most már hozzánk is beköszönt a nyár. Az UV-sugárzás, a vakító fény bizony károsíthatja a látásunkat. Kiegészítőknek nem utolsó a napszemüveg, ezek elő is kerültek a fiókból. A többség esetében a fekete lencse a standard választás, a jól megszokott alapvetés, ami mindenhez jól áll, és sosem megy ki a divatból. Ugyanakkor, ha most állunk napszemüveg vásárlás előtt, és eddig kerültük a színes lencséket, itt az idő elgondolkodni a váltáson, mert nem csak a stílus kérdésről beszélünk jelen esetben. A lencse a divaton túl funkcionális döntés, mert a különböző színek más-más módon szűrik a fényt, javítják a kontrasztot és csökkentik a szemfáradtságot. Az árnyalat kiválasztását érdemes aktív tevékenységekhez igazítani, mert a megfelelő szín nem csak kiemeli a tárgyak körvonalait, jobb látás, élességet is garantál, és nem utolsó sorban feldobja a hangulatot azzal, hogy fokozza a vizuális élményt. Hogy könnyebb legyen a döntés, van néhány érdekes opció néhány tulajdonsággal kapcsolatban, amit érdemes a szem előtt tartani. Például mondok egy egyszerű példát.

Tehát a vörös és a rózsaszín lencse javítsa a mélységérzékelést és fokozza a kontrasztot a kék fény kiszűrésével. Ezért különösen hasznos változó fényviszonyok esetén az egyik leguniverzálisabb szín, ha mondjuk sportolásról van szó. Aztán itt van a barna vagy a borostyán. A barna lencse jobban kiemeli a kontrasztot a piros árnyalatnál, és szintén javítja a mélységérzékelést, miközben kellemes meleg tónusú látványt biztosít. Hosszabb távon pedig pihenteti a szemet. Hétköznapi használatra is ideális, de különösen jól jön a barna lencse, mondjuk vezetés közben. Kék, illetve lila párosítás a kontraszt növelésében kevésbé jár élel a lila és a kék szín, viszont az egyik legpihentetőbb, legnyugtatóbb hatású a szemnek. A kontúr érzékelés javításában profi, ezért a téli és a vízi sportok mellett pecázáshoz is tökéletesen passzol. Sárga, illetve narancssárga, főként borús időben és alkonyatkor tesz jó szolgálatot, amikor a nap csupán néha-néha bújik elő a felhők mögül, vagy éppenséggel csak rajtuk keresztül süt. Mivel jócskán növeli a kontrasztot, elsősorban a kedvezőtlenebb időjárási körülmények mellett kerékpározáshoz és golfozáshoz illik a legjobban. Aztán itt van a zöld lencse kérdése, mivel nem torzítja annyira a színeket, de közben világosítja az árnyékokat, a zöld csökkenti a szem megerőltetését intenzív időtöltés mellett. Főként gyors, mozgásos, ütős sportokhoz kiváló, mint mondjuk a tenisz. Aztán itt vannak az átmenetes lencsék, legyen szó bármilyen színről. Az átmenetes lencse kényelmesebb látást biztosít a mindennapi életben a standardnál. Ideális választás abban az esetben, amikor sűrűn váltakozik a napos és árnyékos terület, mivel az alsó világosabb sáv segít, hogy ne kelljen folyton levenni a szemüveget, főként városi használatra javasolt elsősorban. És végül itt van a tükröződő lencse, aminek idén ismét igen-igen nagy divatja van. A tükröződő lencse elsősorban a szembe jutó fény mennyiségének drasztikus csökkentésére, a vakító csillogás kiszűrésére és a szem védelmére szolgál, különösen erős napsütésben. Ugyanakkor erősíti a kontrasztot és a színeket, ködös vagy havas időben is tisztább képet biztosít, ezért a téli és a vízi sportok legjobb barátja, amennyiben a semlegesebb látványt helyezzük előtérbe. Bármilyen színe legyen a választott lencsénknek, egy a lényeg, hogy az UV-szűrés minél magasabb legyen, és akkor nem károsítjuk a szemünket azáltal, hogy védeni próbáljuk.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybonát elemeát soslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Fun.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Egészségügyi Világszervezet szerint rendkívül alacsony a hantavírus globális terjedésének kockázata, annak ellenére, hogy három utas elhunyt az MV Hondius nevű luxushajón kialakult fertőzés góc következtében. A Világszervezet hangsúlyozza, a vírus veszélyes lehet a fertőzött személyre nézve, de a lakosság egészére nem jelent komoly fenyegetést. A fertőzéshez ugyanis nagyon közeli kontaktus szükséges. Ez nem egy új COVID, hangsúlyozza a Világszervezet. Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője a genfi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kockázat a teljes népesség szempontjából továbbra is rendkívül alacsony. Elmondása szerint még azok között sem terjed könnyen a fertőzés, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak egy fertőzött személlyel, annak az óceánjárónak a fedélzetén, amelyen három ember halálát okozta a vírus. A szóvivő kiemelte, a hantavírus nem hasonlítható a rendkívül fertőző betegségekhez, például a kanyaróhoz vagy a koronavírushoz. Drágos Pöszláros szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a peszedét, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell megoldást találnia most a politikai osztálynak, de időre van hozzá szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az afrikai sertéspestis elleni eddig alkalmazott intézkedéseket újra kell értékelni, mielőtt új szabályokat vezetnénk be, mivel a jelenlegi lépések nem hozták meg a várt eredményeket. Fogalmazott közösségi oldalán Táncos Barna, Románia ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere. Táncos Barna szerint a legfontosabb prioritások közé tartozik a hazai sertéstenyésztők támogatása, az afrikai sertéspestis elleni hatékonyabb fellépés, valamint a modern technológiák alkalmazása a nagyüzemi gazdaságokban. Az ügyvivő miniszter szerint jelenleg az azonnali intézkedések kidolgozására összpontosítanak, amelyek az átmeneti kormányzati időszakban is segíthetik a sertés ágazatot. Ugyanakkor az Európai Uniós szabályok figyelembevételével új támogatási formák bevezetésének lehetőségét is vizsgálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 6 fokot mérnek Csíkszeredában, 20-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órájának kezdete. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Idén új szabályok érvényesülhetnek a román tengerpart napozóin, illetve ha már egyre több szó esik róla, nézzük meg, hogy mi is tulajdonképpen a hantavírus. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Köszönjük be Madonna és Sabrina Carpenter vadiói felvételét, ez volt a Bring Your Love 2026-ból. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, és akkor ugye egyre többet hallani a hantavírusról, arra gondoltam, nézzünk utána, tulajdonképpen mi is ez? Egy víruscsalád összefoglaló nevét jelöli a hantavírus kifejezés, amely elsősorban rákcsálók, azaz egerek, patkányok, pockok útján terjed át az emberre. Fontos tudni, hogy nem egyetlen vírusról van szó, hanem több különböző törzsről, amelyek eltérő tüneteket okozhatnak. A vírus nem érintéssel, hanem gyakrabban belégzés útján fertőz. A fertőzött rákcsálók vizelete, széklete vagy nyála megszárad, porrá alakul, és ha ezt a port valaki belélegzi, például egy régi padlás takarítása vagy sufni pucolás közben, könnyen elkaphatja a betegséget. Ritkább esetekben harapással vagy fertőzött tárgyak megérintésével is terjedhet. Általában nem terjed emberről emberre, kivéve egy speciális dél-amerikai törzset, ez az Andes vírus. A tünetek annak függvényében jelentkeznek, hogy melyik régióban kapja el az ember, és ennek függvényében érkezhet ugye a betegség, mondjuk veseérintettség, ez jellemzőbb Európában és Ázsiában. Magas lázzal, fejfájással, hátfájással kezdődik, majd vese problémák és vérzéses tünetek jelentkezhetnek. Ugyanakkor van a tüdő érintettség, ez főként az amerikai kontinensen jellemző. Súlyosabb lefolyású, gyorsan kialakuló légzési nehézséget és tüdő vizenyőt okozhat. A lappangási idő általában 1-től 5 hétig terjed, a kezdeti tünetek nagyon hasonlítanak az influenzára. Hirtelen felszökő láz és hideg rázás, erős izomfájdalom, szédülés, hányinger és hasi fájdalom jelentkezhet. Hogyan védekezhetünk ellene, mivel védőoltás egyelőre nincs, a megelőzés a legfontosabb. Ugye hirtelen itt a rákcsáló mentesítésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, lévén, amint említettem, ők hordozzák a vírust és ők terjesztik leginkább. Aztán itt van a biztonságos takarítás, főleg most tavasszal, amikor az ember több mindentől megszabadulna, vagy éppenséggel lomolna, érdemes odafigyelni a biztonságos takarításra. Bár a betegség ijesztően hangzik, a legtöbb európai fertőzés enyhe lefolyású, de a gyanús tünetekkel, különösen rákcsálókkal teli helyen végzett munka után mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és azt is hozzátenném, ugye, amint korábban a híradóban elhangzott, az Egészségügyi Világszervezet szerint rendkívül alacsony a hantavírus globális terjedésének kockázata. Ennek ellenére nem árt tudni ezeket az alapvető információkat a vírussal, illetve az általa okozott betegségekkel kapcsolatban.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5 90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
4: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hár Plusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Reklámot hallottak.

Változás és javaslat van napirenden, amelyek befolyásolhatják a pihenést idén a román tengerparton. A legfontosabb fejlesztések és szabályozási irányok szerint az egyik legfrissebb fejlemény, hogy a romániai fogyasztóvédelmi hatóság, az ANEPECSE, javaslatot tett a strandüzemeltetőknek elkülönített nem dohányzó részek kialakítására a napozó ágyas övezetekben. Azzal a céllal, hogy a kisgyermekes családok védelme a passzív dohányzástól a zsúfolt strandokon biztosítva legyen. Az üzemeltetőknek speciális táblákkal és kijelölt helyekkel kellene biztosítaniuk, hogy a nem dohányzók füstmentes környezetben óhajtanak pihenni. Aztán a hatóságok, különösen a környezetvédelmi őrség 2026 májusától fokozott ellenőrzéseket jelentett be. Szigorúbban fellépnek a strandokon engedély nélkül felhúzott teraszok, bódék és szemétlerakók ellen, illetve ellenőrzik a szennyvíz elvezetést és a vízhálózatot, hogy elkerüljék a tengerbe irányuló illegális ürítéseket. A szezon kezdést, ugye május 1-jét illetően, némi bizonytalanság övezte a strandfelületek bérbeadására kiírt pályázati csúszások miatt. Sok üzemeltető nehezményezte, hogy a késői szerződéskötések miatt nem volt elég idejük kiépíteni a szükséges infrastruktúrát, mosdókat, zuhanyzókat, öltözőket. Ez egyes helyeken azt eredményezheti, hogy a szolgáltatások minősége ingadozó lehet a fő szezon kezdetén. Bár nem közvetlen szabály, de érdemes tudni, hogy a tengerpart mindenkinek, azaz Litorálul Pentru Toți program továbbra is él. Szeptemberben a napozóágyak és a szállások árai jelentősen akár 60-70%-kal is csökkennek, és ilyenkor a strandok is kevésbé zsúfoltak, ami lazább szabályozási környezetet is jelent a turisták számára. Ha idén a román tengerpartot választanán nyaralni, érdemes felkészülni arra, hogy a dohányzással kapcsolatban korlátozásokba ütközhet bizonyos part szakaszokon, cserébe viszont tisztább és jobban ellenőrzött környezetre számíthat, feltételezem, hogy ezúttal is túl árazva. Mert hogy a román tengerpartról már megszoktuk, hogy ha ott valaminek ára van, akkor azt el is kérik.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete és Csíkszereda Városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek termelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybonát elemeát soslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
3: Lackó, te milyen jól festesz?
4: Vakolok főnök, de kösz.
3: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
4: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Egészségügyi Világszervezet szerint rendkívül alacsony a hantavírus globális terjedésének kockázata, annak ellenére, hogy három utas elhunyt az MV Hondius nevű luxushajón kialakult fertőzés góc következtében. A Világszervezet hangsúlyozza, a vírus veszélyes lehet a fertőzött személyre nézve, de a lakosság egészére nem jelent komoly fenyegetést. A fertőzéshez ugyanis nagyon közeli kontaktus szükséges. Ez nem egy új COVID, hangsúlyozza a Világszervezet. Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője a genfi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kockázat a teljes népesség szempontjából továbbra is rendkívül alacsony. Elmondása szerint még azok között sem terjed könnyen a fertőzés, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak egy fertőzött személlyel, annak az óceánjárónak a fedélzetén, amelyen három ember halálát okozta a vírus. A szóvivő kiemelte, a hantavírus nem hasonlítható a rendkívül fertőző betegségekhez, például a kanyaróhoz vagy a koronavírushoz. Drágos Pöszláros szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a PESZED-ét, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell megoldást találnia most a politikai osztálynak, de időre van hozzá szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az afrikai sertéspestis elleni eddig alkalmazott intézkedéseket újra kell értékelni, mielőtt új szabályokat vezetnénk be, mivel a jelenlegi lépések nem hozták meg a várt eredményeket. Fogalmazott közösségi oldalán Táncos Barna, Románia ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere. Táncos Barna szerint a legfontosabb prioritások közé tartozik a hazai sertéstenyésztők támogatása, az afrikai sertéspestis elleni hatékonyabb fellépés, valamint a modern technológiák alkalmazása a nagyüzemi gazdaságokban. Az ügyvivő miniszter szerint jelenleg az azonnali intézkedések kidolgozására összpontosítanak, amelyek az átmeneti kormányzati időszakban is segíthetik a sertés ágazatot. Ugyanakkor az Európai Uniós szabályok figyelembevételével új támogatási formák bevezetésének lehetőségét is vizsgálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 20-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a hétfő délelőtti kotyogóban. 5 nap, 2 óra, 55 perc, 40, 39, 38 másodperc választ el egy újabb TEDx Csíkszeredától, erről fogunk hamarosan beszélgetni, méghozzá a Zenkirállyal, Bíró Zoltánnal, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
1: 4:11 lesz, 1 perc múlva kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, amit említettem korábban, 5 nap van még, és ismét elstartol a Csíki moziban a TEDx Csíkszereda, és itt van velem a stúdióban a Zenkirály Víró Zoltán. Neked ez a beceneved, de hogy te mi vagy ebben a történetben, jó reggelt kívánok!
2: Szép reggelt kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Annak idején muszáj volt mindenkinek valami hangzatos, szép nevet kitalálni. Lehet, hogy a nyugodtságom miatt, lehet, hogy az a feladatkör, amit a TEDx-be én betöltök, amiatt kaptam, minden esetre jól hangzik.
1: És rendkívül jól végzed a feladatodat, mert hogyha te valakire ránézel, az azonnal megnyugszik.
2: Nagyon remélem, hogy van ilyen hatása is a történetnek.
1: Azt írja a felvezetőben, hogy vajon a jelenben megszülető gondolatok, döntések és kezdeményezések milyen lenyomatot hagynak a jövő társadalmán. Lehet, hogy egy kicsit összeöltöztünk a témához, mert nekem pillangó hatásos trikón van ma reggel. Nos, azt írják a szervezők, azaz ti, hogy mi abban hiszünk, hogy a múlt értékei és a jövő innovációi nem egymással szemben állnak, hanem együtt adnak irányt. Lehet egyszerre megőrizni, ami fontos, és nyitottnak maradni arra, ami még csak most formálódik, és ezzel nagyjából felvezettük az idei TEDx-et, ezt te légy szíves, egy kicsit bontsd ki jobban.
2: Minden egyes TEDx-nek próbálunk, ugye ez most ilyen nagyképűen hangzik, mert ez csak a második esemény, valami jól hangzó, kicsit talán a mindennapi divatnak is megfelelő, de mindenképpen egy picit formabontó, gondolkodásra serkentő címet és témát találni. Ebből a szempontból az első, a ködön kívüli gondolkodás címet viselő TEDx-ünk volt talán, ami a legjobban eltalálta itt a csiki hangulatot, a köddel főleg, és hát ugye az a Think Outside the Box-nak a variációjára íródott, és igazából ezzel minden egyes a TEDx rendezvény is majdnem az én gondolkodásmódom szerint leírható, hisz igazából egy ilyen rendezvénynek az egyik elsődleges célja az, hogy próbáljunk meg a napi sémáinkon, a napi rutinjainkon túllépve egy picit egy teljesen más környezetbe találkozni innovatív gondolatokkal, és hagyni, hogy ezek a gondolatok további gondolatokra ösztökéljenek minket, és lehetőleg ne csak gondolatokra, hanem aztán azok esetleg beszélgetések és tettek ki is alakuljanak át.
1: Mennyire fogadja jól, vagy fogadta jól a közönség a második kiadást, mert ugye az első az ilyen nagyon újszerű volt, hát nyilván ez volt a legelső. Ezt most már követi egy második, szerencsére tenném hozzá, és bízunk benne, hogy ennek hosszú évek során lesz majd folytatása. Hogy fogadta a közönség az idei nagy tematikát, illetve azokat az embereket, akiket majd be lehet ülni a moziba, és meg lehet hallgatni?
2: Jó kérdés, hogy erről igazából a végén tudunk majd érdemi reakciókat mondani. Én nagyon remélem, hogy azzal a vizuállal, amivel kijöttünk, illetve azzal a kóstolóval, amit engedünk nekik most, hogy lássanak ebből a rendezvényből, ez elég ahhoz, hogy megfelelően kíváncsiak legyenek rá. Igazából a TEDx az jelen fázisában, legalábbis Csíkszeredában nem igazán tud túl sok emberhez szólni. Tehát itt a Csiki mozinak a keretei közé vagyunk még egyelőre beszorítva. Én nem hiszem, hogy ne lenne Csíkszeredában ennyi kíváncsi ember.
1: Tulajdonképpen azt akartam megkérdezni, hogy fogynak a jegyek, de olyan szép köntösbe csomagoltam, erre felelőtted az egészet.
2: Fogynak, rendben vannak. Tehát még mindig vannak szabad helyek, tudomásom szerint, de nagyon jól fogynak, meg vagyunk ezzel a részével elégedve.
1: Jó, és akkor ezeket hol lehet elérni, vagy honnan lehet ezeket beszerezni? Csak a TEDx oldalról?
2: Igen, ott megtalálhatóak a linkek, illetve most már felbíztattuk egy kicsit a tavalyi előadóinkat is, illetve az idei előadók is a saját felületeiken igyekeznek ezeket a dolgokat reklámozni.
1: Tehát ugye, aki értékes tagja szeretne lenni a TEDx közösségnek, az 180 leért válthat jegyet, illetve van a támogatói jegy, hiszen a víziókban az elkötelezett célok mellett pedig letenni úgymond a pénztárcája fajsúlyát is, akkor 450 lejes támogatói jegyet lehet venni. Azt látom, hogy lesznek finom falatok. Kik lesznek azok, akik ezeket a finom falatokat felkínálják az ott lévőknek?
2: Nem akarok itt most itt a teljesség igénye nélkül belebocsátkozni egy felsorolásba. Igazából a marketinges csapatunk az elég komoly figyelmet fordít arra, hogy a Facebook oldalunkon keresztül a támogatóinkat megmutassák, ott mindenki nyomon tudja követni, illetve meg tudja nézni azt. Biztos, hogy finom falatok lesznek, és biztos, hogy finom kávé is lesz, és még sok minden más is, de hát ez hozzatartozik, hiszen a jegyára az jóval többet kell magába foglaljon, mint ezt a 11 darab előadást, amit kínálunk. Itt igazából egy kellemes szombat délutáni eltöltésre hívjuk az érdeklődőket.
1: Finom falatok mellé magvas gondolatok, ugye úgy szól az idei jelmondat, Echoes of the Future, tehát gondolom, hogy a jövő vízhangjait ültetitek el a jelen feje, jelen elméjében, mert sokkal jobban hangzik. Egy párat említsünk meg nyilván, ahogy mondtad te is, a teljesség igénye nélkül az előadók közül. Kérdezzem úgy, hogy te személy szerint kiket említenél?
2: Hát nem akarom, hogy megsértődjenek, mert itt igazából mind a 11-et, illetve 12-t, mert lesz egy páros előadónk is, illene mindenképpen megemlíteni. Itt egy picit beszélnék inkább a jellegről elsősorban, mivel ez az, ami szerintem a TEDx-nek egy különlegességét hordozza, ami egyedivé teszi Csíkszeredába ezt az eseményt, és amiért igazából annak idején nekifogtunk ennek az egész rendezvénynek az összerakásában. A TEDx legalábbis a mi értelmezésünk szerint, és ezt a múltkori esemény is szerencsére igazolta, igazából arról szól, hogy egyedi, vagány, kreatív, intuitív gondolatokat hallunk. Tehát itt a TEDx-es előadás, ami Isten igazából 16-18 percbe bele kell férjen, az nem ad lehetőséget arra, hogy az ember nagyon alaposan kibontson egy gondolatot, alátámassza, érveljen mellette, stb. Itt inkább impulzusokat közvetítenek az előadóink a hallgatóság irányába, és elsősorban azért, hogy ez is a hallgatókba ötleteket, kérdéseket, beszélgetés témákat generáljon, tehát egy kicsit megmozdítsa ezeket az embereket, akik értelemszerűen általában nyitottak erre, tehát nem véletlenül azok jönnek el a TEDx-re, akik eljönnek, hanem általában az ilyen impulzusokra érzékeny, kíváncsi emberek szoktak a közönségbe ülni.
1: Jól tudom, ugye, hogy a TEDx hogy korlátot szab minden előadásra, 15 perc.
2: 17 környékére bele kell férni, tehát jól tudom, akkor 18 a maximum ennek, amit...
1: Már csak azért is mondom ezt, hogy ne jegyen meg senki attól, hogy számos előadót végighallgathat szünet nélkül, mert hogy lesz egy szünet is, és akkor ugye időkorlátok közé vannak ezek az előadások, sűrítve a magvas gondolatok. De csak visszatérek arra az előző kérdésre, de ha szeretnéd, felsorolhatod az összes előadót, az összes témát, mert időnk van.
2: Félek, hogy belemegyek olyan konkrétumokba is, amivel letalálok lőni poénokat. Én, nekem a munkám ebbe az egész TEDx folyamatba az, hogy az előadókkal tartom a kapcsolatot, ami egyfajta adminisztráció is, de ami számomra a legizgalmasabb az, hogy én kell dolgozzak az előadásaikkal. Tehát nekem küldik meg az előadásanyagokat, én vagyok az, aki ha szükséges, akkor javaslatokat fogalmazunk meg arra vonatkozólag, hogy ez hogyan lehet érdekesebb, TEDx-esebb a közönség számára. Így nekem sajnos nincsenek meglepetések magába a rendezvényen, de hát nem is nagyon tudnám ezt élvezni, mivel úgy általában a backstage-be szoktam ülni, és bátorítom azokat az éppen fellépőket, akik soron következnek, nyugtatom őket, amikor szükséges. Biztatom őket, és hát számomra azért is, tehát nem szívesen emelnék ki tényleg egyetlen egyet sem, tehát a 11-et felsorolni az tényleg hosszú lenne, de ami számomra érdekes volt, hogy ugye mint csak helyi emberekkel szeretünk dolgozni. Ez volt az első TEDx-nél is a közös megállapodásunk a szervező csapatnak, mert aki számára érdekes, az esetleg elképzelheti, hogy nekünk volt, vagy 70-80 név annak idején a papíron, hogy az első csíkszeredai TEDx-re kiket hívnánk meg. És ott voltak komoly külföldi nevek is, voltak itthoni nevek is, elnézést, gondolkodtunk azon, hogy melyik út lenne vajon a járható, és arra döntöttünk, hogy egész biztos, hogy itt Csíkszeredában, a városunk környékén, a Csiki medencébe, Hargita megyébe számtalan olyan ember van, számtalan olyan megmutatni való gondolat van, amivel azt hiszük, hogy ismerjük, de az első TEDx is ezt bizonyította, hogy az emberek a szemét lehet ismerték a tevékenységét, de ő mégis tudott újat mondani, mégis tudott egy olyan belső sztorira felépített történetet előadni az ő tevékenységével kapcsolatban, ami őt motivált, ami őt azzá tette, ami jelen pillanatban, ami érdekes volt az emberek számára, és ami számos-számos beszélgetést eredményezett. És akkor mi eldöntöttük, hogy az elsőt mindenképpen így csináljuk meg, és a másodikon is értelemszerűen ezen a vonalon mentünk tovább. A meglátásom szerint ennek azért is van értéke, mert ez egy nagyon komoly közösségformáló eseményé tudja így kinőni magát. Tehát egyrészt az, hogy bízzunk abba, hogy a mi közösségünkben is számtalan, nagyon jó, kreatív és versenyképes ötlet van. Tehát nem kell mi ahhoz külföldre menjünk, nem kell mi ahhoz külföldi előadókat idehívjunk, ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk, tehát ahhoz, hogy érdekes eseményt tudjunk csinálni. Ugyanakkor én mind az összes előadóval le kell üljek, beszélgessek, akár online, akár a szép magyarul a real life-ba, megígyünk egy kávét, végigrágjuk az egész történetet, és valóban kijönnek belőlük nagyon érdekes sztorik, hiába ismerek az előadók közül többet is személyesen, mégis sikerül belőlük kipiszkálni azt, és ők is nagyon hamar egyébként ráéreznek ezekre a dolgokra, hogy mi az, ami egy TEDx eseményen érdekes lehet az emberek számára. És ezek a dolgok nincsenek, ezek a történetek nincsenek kirakva a kirakatba. Nagyon sokan egyébként közülük nem is szoktak nyilvánosan a nagy közönség előtt szerepelni.
1: Mennyire volt szerinted jó döntés, hogy nem vontatok be ebbe az idei programba mondjuk egy nagyobb, vagy egy, nem tudom, egy szélesebb körben elismert, vagy ismert embert, mint az előadók nem tudom, meghívottak között valaki. Mert ugye sok emberrel találkoztam, most a hétvégén is sok emberrel beszélgettem, és akkor nem azt mondom, hogy sérelmezték, tehát félreértés ne essék, sőt azt sem mondta senki, hogy azok az előadók, akik a második TEDx-en meg vannak hívva, ne lennének okosak, vagy ne járnának elől abban, amit ők csinálnak, csak hogy az emberek egy kicsit úgy hiányoltak talán egy nagyobb nevet.
2: Teljesen jogosan hiányolhatják, ez ugye az ő nézőpontjuk, és valóban a rendezvényszervezés szempontjából ez egy jó kérdés, hogy az ember tesz-e ki húzó nevet, vagy tesz-e ki mondjuk egy ifjúsági rendezvényén egy olyan zenekart, amire mindenki oda megy, és akkor természetesen így van a headlinereket, akik miatt aztán meghallgatjuk az előzenekarokat is. Valóban ez is egy technika arra, hogy az ember hogyan állítson össze egy eseményt. Mi úgy gondoltuk, hogy mi csak a helyiekkel megyünk, és ha majd az utánunk következő, mert ugye a szervező csapat is egy dinamikusan változó csapat, ezt lehet látni a plakáton is, és szerintem az a jövőben is így lesz, hogy lesznek mindig új nevek. Ha lesz itt új szempont, és valaki egyszer majd úgy gondolja, hogy a csíkszeredai TEDx megszervezésében ez is szerepet kell kapjon, akkor oké, teljesen rendben van. Szerintem az a forma is, mi inkább a helyi kisebb neveket szeretnénk megmutatni, mert tényleg meggyőződésünk, hogy itt is vannak olyan értékű történetek, amiket érdemes, főleg azért ma a mieink, a sajátjaink. Tehát nem kell elmenjünk mi a Szilícium-völgybe, Amerikába, Indiába, világtús, bármelyik felére. Mindenhol születnek jó ötletek, és az itteni ötleteknek is legalább van annyira értéke. És a másik történet, ami még érdekes lehet, és ez talán a közönség szempontjából is fontos, hogy mivel ezek lokális ötletek, helyi emberek mondják el, sokkal jobban meg is értjük, mert ismerjük a környezetet.
1: És akkor jobban magunkénak érezzük?
2: Egyrészt magunkénak is érezzük, és sokkal könnyebben le tudjuk fordítani saját magunknak. Hát ide jön egy külföldi előadó, elmond egy másik sztorit, nem azt mondom, hogy az nem értékes, az másképp értékes. Ezek meg ebből a szempontból értékesek, hogy mi ötleteink, értjük is őket, értjük a körülményeket, hogy ezek miért jöttek létre, miért ebben a formában, mi mozgatta ezeket az embereket. Bármennyire is a mélyére megyünk egy TEDx előadásnak, ez a 18 perc nem biztos, hogy elegendő arra, hogy minden egyes kicsi háttéraspektus előtérbe kerüljön. De ha helyi előadást hallgatunk, akkor jobban rezonálunk rá.
1: 13 előadó, 12 téma és 100 darab jegy, tehát ennyit értékesítetek?
2: Igen.
1: Akkor azt jelenti, hogy érdemes igyekezni, az ember elcsípjen egy jegyet, vagy kettőt, vagy hármat magának. Hogy állt össze a 13 előadó névsora? Mert említetted, hogy rengeteg név, téma került egy lapra, de hogy valamire fel kellett fűzni ezt az előadás sorozatot. Tehát mi szerint állt össze?
2: A válogatásnál, tehát azt mindig érdemes úgy gondolni, hogy nekünk tehát egyszer is elővettük a tavalyi listát, aki megmaradt, ugye, és akkor ezt megpróbáltuk új nevekkel kiegészíteni. Mindig van egy téma, tehát most ugye ez az Echo of the Future kérdés, és akkor emellé írtunk mi egy ilyen gondolati listát, egy ilyen ötletbőrzét, hogy körülbelül milyen témájú előadásokkal lehetne ezt a kérdést körbejárni, és értelemszerűen törekedünk valamilyen fajta változatosságra, hogy egy azonos témakörből, egy azonos tevékenységi körből ne hívjunk túl sok személyt, vagy ne hívjunk kettőt se, mert bőven van elég, aki a másokkal foglalkozik, ugyanakkor természetesen meg az a szervezői csapat, aki ott ül az asztal körül, az elkezd neveket bedobálni a kalapba, és hát több szempont is megfordul, ilyenkor az ember fejbe tud-e az illető úgy beszélni, van-e valamilyen szintű előadói gyakorlata, van-e elég érdekes az a történet, a számtalan ilyen szempont van, amin végigmegyünk, megnézzük, van, amikor túl sok előadó van a listán, volt olyan is, hogy túl kevés volt, még keresgélni kellett. Ez egy elég hosszú és dinamikus folyamat, hogy végül kikerül oda, és hát természetesen olyan is van, hogy felhívjuk, és azt mondja, hogy nem vállalja. És akkor el vagyunk keseredve, de megyünk tovább.
1: Na jó, hát akkor elmondom én az előadókat, hogy neked ebből problémád ne legyen. Ugye Bíró Köszi. Bíborka, Eszter Bíró, Boróka, Júlia, feltételezem, hogy ők a úgymond a páros előadó. Tehát ők Benedek Elek, ők unokái.
2: Így van.
1: Bújtor Zsófia, Dósa Levente. Dósa Leventéről is tudom, hogy a Szent Anna-tó őre.
2: Így van.
1: Nagyon leegyszerűsítve.
2: Nagyon jól mutattad be hirtelen.
1: Tehát Bújtor Zsófia néprajzi perspektíva és tudományos alaposság találkozik Bújtor Zsófia Anna munkásságában, aki az ELTE végzős hallgatójaként a történettudomány és a néprajz legizgalmasabb határmesdjéjét kutatja. Fel kellett olvassam hivatalosan, mert ugye őt annyira nem ismerem, sőt sem ennyire igazából. Frőlik Orsi ugye a My Petites.
2: Így van.
1: Füleki László, ő valami guru.
2: Hát az interneten guruskodik.
1: Jó.
2: Így van, ő egy érdekes mesterséges intelligencia gondolattal fog jönni.
1: Gál Tími a fogadósné.
2: Így van.
1: És nagyon jókat főz, szerencsére. Hausmann Cecilia, ő a villanykapcsolós.
2: Így igaz.
1: Jó, Józsa Csaba, ő mentálhigiéné. Jó, eltaláltad?
2: El.
1: Jó. Martini Réka, ő valami gazdasági guru, valami.
2: Így van, ő a multinacionális vállalatok világából érkezik.
1: Aztán dr. Munzlinger Attila, őről tudom, hogy rendkívül jókat fotóz, de hogy milyen doktor, nem tudom, fülorgégész?
2: Orvos, de mi most a másik vonaláról hívjuk, erről a csillagász, hobbi csillagász és az asztrofotós oldalát fogja megmutatni.
1: Akkor értsem úgy, hogy Vladimir Antón, mint volt hokista jön?
2: Tetszik a megközelítés, de nem.
1: De nem, jó. És akkor itt van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen TVA. Ez micsoda? Mert mind kattogtatok rá, de nem működik.
2: Ő lenne a 12.
1: Feltételezhetően.
2: Hát akkor az lehet, hogy megtartjuk titok. Egyébként volt egy 12. előadónk, aki sajnálatos módon utolsó pillanatban visszalépett, úgyhogy 11 előadóval, és lehet, hogy egy kis meglepetéssel jövünk.
1: Tehát akkor lesz egy kis meglepetés is a finom falatok mellett, meg ugye rendkívül jó kávé is szokott lenni. Hánytól kezdődik az előadás sorozat, és mire számíthatnak az emberek, hogy van ez tagolva a szüneteket illetően? Tehát, hogy az ember tudja is befogadni, megemészteni azt, amit hallott, és nyilván nagyon fontos, hogy azokkal az előadókkal már szünetben is lehet beszélgetni.
2: Persze, előtte, utána nyugodtan lehet. Tehát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy 11 óra 30-tól már megnyitjuk a kapukat. Tehát aki akar, akinek van ideje és kedve, az már nyugodtan jöhet 11:30-tól a Csiki mozi nyitva lesz. Reméljük, hogy mi is készen állunk majd erre az időpontra, és az első előadás az 1 órakor fog kezdődni. Itt a tisztelt közönség arra kell számítson, hogy itt 3 különálló tömbbe lesznek az előadások, tehát 4, 4, illetve 3 előadás fogja követni egymást. Nagyságrendileg úgy érdemes számolni, hogy egy blokk az megközelítőleg 1,5 órát jelent, kivéve az utolsót, mert az egy icipicit rövidebb lesz, és közte egy 45-50 perces szünetek lesznek, hogy tényleg mi is tudjuk azt, hogy habár itt váltakoznak az előadások, tehát nem ugyanazt a témát kell hallgatni 1,5 óráig, de 1,5 óra után az ember szívesen feláll, egyet nyújtózik, megiszik egy kávét, egy kicsit felfrissíti a fejét, és úgy, ahogy mondtad, ebben az időszakban már azért a beszélgetéseket általában a korábbi TEDx előadások témái szokták dominálni, és ez így is van jól, erre valók a szünetek, hogy egy kicsit értelmezzük azt, amit hallottunk, akár ha van lehetőségünk, akkor az előadóval is beszélgessünk, mert ugye a TEDx előadásoknak egy másik specialitás, hogy nem lehet kérdéseket feltenni, tehát erre valók a szünetek, és akkor így épül fel, hogy 3 blokk, közte 3-4 óra 50 perces szünettel, és így egy elég tartalmas, hosszú délutánnak az eltöltésére lesz lehetőség.
1: De nyilván, aki megvesz egy ilyen TEDx belépőt, az tudja, hogy körülbelül mire számíthat, vagy előtte, utána, és miről is szól ez a TEDx. Tehát gyakorlatilag szerintem senki nem fog türelmetlenkedni, mert ez a 15, maximális 18 perc pikpak eltelik, főleg, hogyha nagyon vagány a téma, és az embereket általában érdekli, mert végig lehet nézni a TEDx Csíkszereda oldalán, hogy melyik szakember milyen területről jön, illetve mit képvisel. Nyilván ezt azért úgy érdemes előtte megnézni, és amint ugye korábban is említettem, 13 előadó, 12 téma, és mindössze 100 darab jegy, úgyhogy érdemes idejében lehívni a tedxcsíkszereda.ro oldalt, és megváltani a jegyet, vagy a jegyeket. Már szerintem ezt így baráti társasággal, vagy akár kollégák között is szét lehet osztani ilyen jegyeket, és akkor úgy meg lehet beszélni, hogy adott területen mozgók egymás között megbeszélhetik a hallottakat. Jó, elmondtunk-e mindent?
2: Hát még egy apróságra fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét. Ugye itt az idei felkonferálónk az Tóth Szabolcs lesz.
1: És aki remélem, szintén a miénk.
2: Aki szintén a miénk, tehát nem véletlenül választunk ilyen felkonferálót is, hogy ő is jöjjön a mi közösségünkből, és hát nagyon remélem, hogy az egyéni humorával, illetve a sajátos stílusával még vonzóbbá és érdekesebbé tudja tenni ezt a 3 blokknak a tartalmát.
1: Tulajdonképpen ugye a Tóth Szabolcsot azt mondtad azoknak a generációsoknak, akik mi vagyunk. A fiatalabbaknak már csak TS, vagy Szomszédnéni produkciós iroda, tehát őről van szó. Jó, 10:30 múlt 7 perccel, ugye magvas gondolatokat hintenek el a közelgő hétvégén a TEDx kapcsán, de időközben a nagy tanulás vagy a nagy karrierépítés közben az ember egyszer csak kiéghet, vagy utolérheti a stressz, vagy a szorongás, és mindenféle huncu történet. Éppen ezért a ma délelőtti beszélgetéseket Forró Erős Gyöngyi pszichológussal fogjuk folytatni, úgyhogy mindenképpen számítunk az önök figyelmére. Bíró Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget az egész csapat nevében.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Ez a mi szavunk. Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmiért. 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl.

0: részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon, vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Lackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. You know.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Egészségügyi Világszervezet szerint rendkívül alacsony a hantavírus globális terjedésének kockázata, annak ellenére, hogy 3 utas elhunyt az MV Hondius nevű luxushajón kialakult fertőzés góc következtében. A világszervezet hangsúlyozza, a vírus veszélyes lehet a fertőzött személyre nézve, de a lakosság egészére nem jelent komoly fenyegetést. A fertőzéshez ugyanis nagyon közeli kontaktus szükséges. Ez nem egy új COVID, hangsúlyozza a világszervezet. Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője a genfi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kockázat a teljes népesség szempontjából továbbra is rendkívül alacsony. Elmondása szerint még azok között sem terjed könnyen a fertőzés, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak egy fertőzött személlyel, annak az óceánjárónak a fedélzetén, amelyen 3 ember halálát okozta a vírus. A szóvivő kiemelte, a hantavírus nem hasonlítható a rendkívül fertőző betegségekhez, például a kanyaróhoz vagy a koronavírushoz. Drágos Pöszláros szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a PESZED-ét, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell megoldást találnia most a politikai osztálynak, de időre van hozzá szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az afrikai sertéspestis elleni eddig alkalmazott intézkedéseket újra kell értékelni, mielőtt új szabályokat vezetnénk be, mivel a jelenlegi lépések nem hozták meg a várt eredményeket. Fogalmazott közösségi oldalán Táncos Barna Románia ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere. Táncos Barna szerint a legfontosabb prioritások közé tartozik a hazai sertéstenyésztők támogatása, az afrikai sertéspestis elleni hatékonyabb fellépés, valamint a modern technológiák alkalmazása a nagyüzemi gazdaságokban. Az ügyvivő miniszter szerint jelenleg az azonnali intézkedések kidolgozására összpontosítanak, amelyek az átmeneti kormányzati időszakban is segíthetik a sertés ágazatot. Ugyanakkor az Európai Uniós szabályok figyelembevételével új támogatási formák bevezetésének lehetőségét is vizsgálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 20-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Említettem korábban, hogy mára lesz egy másik beszélgető társam is, és feltételezem, hogy önök közül ezt nagyon-nagyon sokan várják már, lévén, hogy az első is rendkívül jól sikerült. Hamarosan Forró Erős Gyöngyi pszichológus, mentálhigiénés szakember lesz a beszélgető partnerem, és ha egy kis szerencsénk van, még kérdéseket is feltehetünk. Tartsanak velünk a folytatásban is!
2: Mindent a fülnek.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
3: I don't wanna change it.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.
1: Így igaz, hogy jelenleg gyönyörű az időjárás, és az embernek úgy jön, hogy kimenjen és sütkérezzen a napon, de nem minden napunk egyforma, még időjárás szempontjából sem. Vannak jobb és vannak rosszabb napjaink, és a rosszabb napjainkon nem mindig tudjuk, hogy éppen mi bajunk van, bár azt mondják, hogy 40 után délután, de nem csak a 40-esekről fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Forró Erős Gyöngyi, pszichológus, mentál higiénés szakember. Hogy lehet valakinek ilyen nagyon bonyolult, nehezen kimondható sok-sok címe? Szervusz, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt vagyok.
1: Nyugodtan húzd közelebb magadhoz a mikrofont, hogy legyen kényelmes, hogy halljuk jobban egymást. Hát mondanám, hogy 3 hétköznapi témát vagy témakört választottam, de nyilván ez azért nem mindenkinek olyan nagyon egyértelmű, hogy mi az, hogy stressz, vagy mi az, hogy stressz helyzet. Tudjuk, hogy valami nem jó, vagy valami nem megfelelően működik saját magunkhoz képest, csak nem biztos, hogy értjük, hogy mi áll a háttérben. Stressz, szorongás, amit még talán kevésbé értünk, és ugye a burnout vagy a kiégés magyarul, azt nem tudom. Tehát mennyire értik az emberek, amikor te ilyennel találkozol például, és akkor ugye eljön hozzád, valami problémája van, de nem igazán tudja, hogy mi. Tudja, hogy ezt stressz okozza, vagy éppen már rég a kiégésben van, vagy ezt te vezeted rá őket erre?
2: Van, aki tudja, és van, akit rávezetek, vagy van, aki rájön magától a terápiás folyamat során. Tehát, hogy ez nagyon változó tud lenni. Aki nem tudja, annak azért előbb-utóbb igyekszünk meghatározni, mert azért fontos, hogy a fogalmak alatt minnyáján ugyanazt értsük, mert hanem a kommunikációnk el fog csúszni, és elmegyünk egymás mellett, nem fogjuk érteni egymást. Úgyhogy igyekszünk azért meghatározni a fogalmakat, hogy minnyáján ugyanazt értsük alatta.
1: Ugye nagyon sokat halljuk manapság azt, hogy a stressz áll a háttérben, és letűr vagy legyűr bennünket a stresszt, és kikészülünk, és megbetegít a stressz, és ezt megfelelően kezelni kell. Ha jól tudom, akkor ez a szervezet által egy válaszreakció valamire. Ezt bármi kiválthatja? Hát, munkahelyi stressz.
2: Gyakorlatilag szinte bármi. És az benne a nagyon jó, hogy például ami belőlem stresszet vált ki, belőled nem biztos. Tehát, hogy nem lehet ilyen nagyon egyértelmű szabályokat felállítani, hogy akkor ez vagy az minnyájunkból egyformán stresszet fog kiváltani. Mert a stressz az, ahogy mondtad, valóban a saját magunk által adott reakció egy bizonyos helyzetre. És másképp reagálok én, és másképp reagálsz te ugyanarra a helyzetre.
1: Ugye a szakirodalom is úgy tartja, hogy ha a probléma megoldódik, a stresszt is alább hagy, csak ez hosszú távon nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik.
2: Hát ugye mi azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen két útja van annak, hogy hát kijöjjünk egy stressz helyzetből. Az egyik, amit úgy nevezünk, hogy probléma fókuszú, ez talán az egyszerűbb. Amikor azt mondom, hogy tudom, hogy mi okozza a problémát, mi váltja ki belőlem a stresszet, megoldom azt a helyzetet, és akkor megszűnik a stressz, és teljesen rendben vagyok. És ez azt szoktuk mondani, hogy egy adaptív megküzdési mód a stresszel. Na de mi van akkor, hogyha olyan történés vált ki belőlem stresszet, amit nem tudok megoldani? Például nagy beteg egy hozzátartozóm, vagy akármi olyan élethelyzetet el lehet képzelni, ami nem áll rajtam, aminek a megoldása nem áll rajtam. Na, akkor mit tudok tenni? És akkor jön be, amit úgy nevezünk, hogy érzelemfókuszú megküzdés. Amikor nem az a célom, hogy megoldjam a problémát, mert az helyből lehetetlen, hanem az a célom, hogy azokat a negatív érzéseket, amit kivált belőlem, azokat próbáljam kordában tartani, menedzselni, kezelni, hogy ne hatalmasodjanak el rajtam.
1: Létezik mondjuk egy harmadik is, amikor az ember egyszerűen nem tudja, vagy nem tudatosítja a kivált okot, csak megjelennek például a tünetek.
2: Persze, nagyon sok ilyen van, és ezek azok a helyzetek, amikor már valóban nagyon indokolt egy-egy pszichoterápiás folyamat. Hozzám terápiába is jönnek úgy kliensek, hogy azt mondja, hogy feszült vagyok, minden reggel gyomorideggel ébredek, hogy sok alkoholt fogyasztok, mert másképp nem szűnik ez az érzés, de nem tudom, hogy mi okozza. Minden rendben van, jól működik a családom, házam van, autóm van, biztos munkahelyem van, rendes jövedelmem van, nem tudom, mi a bajom. Szorongok folyamatosan. Na és akkor viszont meg kell nézni, hogy ez honnan jön és mi ez.
1: No, és akkor ugye elérkeztünk a második ponthoz, a szorongáshoz, ez a belső nyugtalanság. A szorongás akkor jelentkezik, amikor a feszültség akkor is megmarad, ha nincs közvetlen külső fenyegetés. Tehát ez, amiről beszéltél, hogy minden rendben van látszatra, de hogy ez ott van, azt mondja be, diffúz belső eredetű félelem érzet, aggódás olyan dolgok miatt, amik még meg sem történtek. No, hát ez már sokkal bonyolultabb, mint egy egyszerű stressz, bár a stressz sem egy egyszerű történet. Nem.
2: Tulajdonképpen a szorongás is egy stressz az idegrendszer számára. Tehát, hogyha szorongok, akkor az idegrendszerem tulajdonképpen egy állandó stressz állapotban van. Tehát így kéz a kézben jár a kettő, mint olyan. De a szorongásra visszatérve, az tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, az egy félelem. Csak az az érzelem, amit félelemnek nevezünk, annak van tárgya. Például félek a medvétől, félek a, nem tudom, de valami kézzel fogható, meghatározható valamitől. A szorongás az egy irracionális félelem. Annak nincs kézzel fogható tárgya, illetve hogy amit meg tudok fogalmazni, mint kézzel fogható tárgyat, az nagyon sok esetben csak az én fejemben van. Például irracionális félelem lehet az, hogy félek attól, hogy mi lesz, hogyha majd megszűnik a munkahelyem. Hát de most még van. És hát egyáltalán nem biztos, hogy megszűnik. De én már jó előre kezdek félni. Előre vetítek valamit. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy, és ez megint ilyen nagyon lebutítva és nagyon fapadosan, de csak azért, hogy mindenki értse, hogy a hangulatzavarokat, hogyha egy ilyen időegyenesen képzelem el, aminek a közepén van az, a jelen, az itt és most, akkor azt tudom mondani, hogy a depresszió van a múltban, ugye, tehát a depressziós ember leragad, érzelmileg beleragad egy múltbeli történésbe, míg a szorongó ember mindig elő van futva a jövőbe. Tehát ő mindig azon kattog, hogy de mi lesz, ha. És mivel ezekre nincs válasz, hogy mi lesz, ha, ez egy félelmet vált ki belőle, egy irracionális félelmet, mert pont akkor az esélye, hogy ne legyen semmi, mint az, hogy esetleg legyen valami. De nem várom meg, hogy legyen valami, és akkor arra megoldást keressek, hanem én már előrevetítek, adott helyzetben akár katasztrofizálok egy helyzetet, és akkor ettől értelemszerűen megjelenik bennem egy félelem. De ennek a tárgya csak az én fejemben van.
1: Tehát ez olyan, mint Jung Riangának az a meséje, hogy mi van, hogyha a macska felugrik és leesik a sótömb, és megüti a gyereket.
2: Pontosan, és ebben a történetben az a szép, hogy miközben vagy elő vagyok futva a jövőbe és szorongok, vagy bele vagyok ragadva egy múltbéli eseménybe érzelmileg, és az nyomja rá a bélyegét a hangulatomra, nem tudok az itt és mostban lenni. Nem tudom a jelent megélni.
1: Ez a mindfulness, ugye?
2: Erről van szó pontosan.
1: Ez egy megint egy ilyen divatos angol kifejezés, de akkor arra kellene figyeljünk, hogy mindig az itt és mostban érezzük jól magunkat, nagyon lebutítva?
2: Nagyon lebutítva, igen. De persze ez nem jelenti azt, hogy azért az embernek van egy előrelátó képessége, és ezt azért jó használni, mert hogy azért az életemet terveznem kell, irányítanom kell, nem sodródhatok, és hát aki ugye ilyen nagyon az itt és mostban él állandóan, hát ez a hedonista, aki hát ezt most élvezzük, és majd utánam az özönvíz.
1: Tehát ez a másik véglet lenne, gondolom. Akkor hol van az arany középút? Azaz, hogy lehetnek-e ilyen kilengéseink? Minden ember életében lehetnek-e kilengések? Hogy ezt most úgy elengedem, most akkor mondjuk megiszom egy pohárral többet, de nyilván ezt a pszichológus halljak azt mondja, hogy lehet, hogy alkoholista vagy.
2: Szóval a lényeg az, hogy a szorongás is egy természetes érzés, és óhatatlanul előbb-utóbb mindnyájunk életében meg fog jelenni, vagy már megjelent. És ugyanúgy, mint a stresszel, ugyanaz mondható rá is, hogy nem az a baj, hogy megjelenik. És igazából, hogyha ezt én okosan tudom menedzselni, és van önreflexió, magyarán észreveszem, hogy mi történik. Vannak jó megküzdési képessége, van jó megküzdési képességem, megküzdési mechanizmusaim, akkor én ezt tudom menedzselni. A baj akkor van, amikor ez krónikussá válik, és állandóan fönnáll, és nem tudok tenni ellene semmit. Na akkor jó segítséget kérni, akkor talán valami új megküzdési módokat kell tanulnom, valamit másképp kell csinálnom ahhoz, hogy másképp érezzem magam. Mert az, hogyha hosszú távon fönnáll, akkor annak előbb-utóbb tudnak lenni nagyon kellemetlen következményei.
1: Mondjuk a stressz váltja ki a szorongást, vagy nem kell a kettő egymáshoz?
2: Simán összekapcsolódhat, de egymástól függetlenül.
1: Csak azért kérdem, tehát ha valakinek mondjuk stresszes nagyon a munkahelye, ahogy te is fogalmaztál, hogy mi van, ha el fogom veszteni, akkor előbb-utóbb kialakul benne egy szorongás
2: pontosan.
1: És hogyha ez hosszú távon fennmarad, akkor jön a harmadik lépés, a burnout vagy a kiégés, de annak sem kell a másik kettő előzménye legyen, vagy igen?
2: Bizonyos szempontból a stressz igen. Tehát a kiégés, ezt... Tehát szakirodalom ezt mindig munkához, munkahelyhez köti. Tehát ma már azért divatos lett ez a fogalom is, és használjuk, hogy kiégtem a szülői szerepemben például. Ugye ugyanazt a lelki folyamatot értjük alatta, de hogyha szakmai szempontból próbálunk erre reflektálni, akkor ez kifejezetten a munkára vonatkozik, a burnout. Na most az, hogy eljussak a kiégésig, ez sem történik az egyik napról a másikra. Ugye maga a fogalom is, a burnout is a technikából jött át a pszichológia nyelvezetébe, és tulajdonképpen ez a, hát amint a villanyégő lassú kiégése, ahogy úgy fokozatosan veszíti az áramot, és egyszer csak kihúny. Na ez a folyamat, és hát így zajlik tulajdonképpen. Egyszerűen kimerülnek az érzelmi tartalékaink, tehát a krónikusan, hosszan fönnálló stressz, amit nagyon sokszor, tehát én azzal szembesülök például a terápiás helyzetekben, hogy aki benne van, nem éli meg, nem érzékeli, nem éli meg, tehát annyira elkapja a gépszí, a egyik határidő, a másik után feladat, kihívás, megyek, csinálom, az idén sincs időm szabadságra, jövőben sincs, hétvégén is bemegyek, túlórázom, mert projekt, mert le kell adni, mert ilyen kötelesség, olyan elvárás, miközben folyamatosan elérhető kell legyek, mindig lesem a telefonomat, az e-mailemet, tehát, hogy nem tudok kikapcsolni, nem tudom azt mondani, hogy oké, akkor most kihúzom magam a konnektorból, és leengedem a feszültséget. Tehát, hogyha ez sokáig így megy, akkor előbb, tehát az emberi idegrendszer nem erre volt az evolúció során kialakulva, és ezzel nem tud mit kezdeni. És akkor innen jön aztán az, hogy kiégés a vége.
1: Van-e kimutatható kapcsolat az okostelefon vagy okos eszköz használat és az imént felsoroltak között?
2: Van. Most hirtelen egy tanulmány jutott eszembe, nem olyan rég olvastam. Ez nem feltétlenül a szorongásról és a kiégésről szól, hanem a serdülőkori depresszióról, hogy 2002 után milyen jelentősen megugrott a depressziós serdülők száma, ez egy amerikai tanulmány éppen, és hát ugye tulajdonképpen ez az okostelefonok megjelenésével egy időre tehető.
1: De mondjuk, hogyha a serdülő már depressziós, akkor onnan már csak egy lépés, a stressz, szorongás, kiégés.
2: Ritkán járnak külön. Uh-huh. Tehát, hogy azért kéz a kézben szoktak megjelenni. Na most mindig az a kérdés, hogy mit látok erősebbnek, melyik tünet az erősebb, de hogy azért, amikor egy szorongásos, egy generalizált szorongásos kliens megérkezik, ugye a generalizált szorongás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nap 24 órájában és minden szituációban szorongást él meg, nem csak egy bizonyos helyzetben, akkor azért neki már depresszív tünetei is szoktak lenni általában.
1: Úgy fogalmaztál az imént, hogy ha ez csúcsosodik, ugye akkor onnan már egészen kellemetlen dolgok jöhetnek az ember életébe. Mire gondoljak, függőségekre?
2: Hát akár. Persze. Ugye az, hogy valamilyen szert használok, és amikor én szerről beszélek, akkor én például az alkoholt is ide értem, vagy a nikotint is ide értem. Mert
1: kötelezően ide is kell, nem?
2: Mert hogy ezek legálisak ugyan, de szerek. És hát ezekkel mindig akkor van a baj, amikor arra kezdem őket használni, amire nem valók pont. Mert ugye az, hogy baráti társaságban leülök, és megiszunk egy üveg bort, és ihaj-csuhaj, jól érezzük magunkat, ezzel nincsen semmi baj. A baj akkor van, amikor feszült vagyok, ideges vagyok, rossz kedvem van, és akkor alkoholt iszom, hogy ez csendesedjen, hogy ne érezzem olyan erősen. Erre nagyon hamar rátanul az emberi agy. És itt szoktak bejönni a függőségek, ugye férfiaknál többnyire az alkohol, a nők ezt, mivel hogy a társadalom azért a női alkoholizmus sokkal negatívabban ítéli meg, mint a férfiak esetében, a nők inkább bebújnak a fürdőszobába is vagy a konyhába is bekapják a nyugtatót. De hogy ugyanaz a hatás, csak ugye nem annyira látványos, és akkor így nem esik annyira negatív megítélés alá. Egy nőnél sokkal jobban hangzik, hogy felírta az orvos, és be kell vennem a nem tudom melyik nyugtatót.
1: Na, ezt akartam kérdezni, ez elfogadott egyébként? Tehát társadalmilag elfogadott? Nem mondják a másiknak, hogy bogyózik?
2: Hát, ha azt beveszi a nyugtatót, hát kérlek, rengetegen szedik.
1: Mert erre akartam kitérni, hogy mi a helyzet a receptre felírható nyugtatók, és ugye a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerekkel.
2: Hát ezek a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerek, azért ezek ártalmatlanok ilyen szempontból, tehát hogy nem okoznak függőséget. Igazából én nem tudom azt megítélni, hogy hatásuk mennyire erős, nem tudom, de hogy azért ezek nem okoznak függőséget. Függőséget a gyógyszerek okoznak, na most aki, és ezt fontos érteni, hogy aki orvosi kezelés gyanánt szedi, és orvosi felügyelet mellett, az egy más történet.
1: De hát, az sem lehet, míg a világ plusz
2: pontosan, hét nap. Pontosan, de hogy ezt azért az orvos nagyon pontosan tudja, és hogyha az ő előírásai be vannak tartva, akkor ő azért azt tudja, hogy ezt hogyan kell adagolja, meg mennyi ideig adhatja, meg stb. Tehát, hogy ez egy más történet. Itt inkább arról beszéltem én, akik hát kaptam a szomszédasszonytól, mert neki is hasonló érzései voltak, és akkor adott, és milyen jó volt, és na, tehát, hogy ez a kategória.
1: De most érdekes, ahogy mondod, ugye, mert hogy az orvos által megszabott ideig fogyasztják ezeket a szereket, de hogy mi változik, vagy mi történik?
2: A gyógyszertől?
1: Nem, a gyógyszer után. Tehát, hogyha a gyógyszernek a hatása kimarad, akkor ez értsem úgy, hogy ez valami fizikai elváltozásra? Nem.
2: Nem. A gyógyszer tulajdonképpen abban segít, hogy a nagyon erős tünetek megszűnnek. Mert ugye azért a szorongásnak, a burnoutnak akár, mert a burnout is nagyon erős szorongással jár, tehát erős szorongás érzést él meg az, aki burnoutban van. Tulajdonképpen ezeket a nagyon erős tüneteit, a rossz érzéseket lecsendesíti. És én azt szoktam mondani a hozzám forduló klienseknek, hogy tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy elkezdjem rendbe tenni azokat a dolgaimat, amik elvezettek oda, hogy ide jutottam. Mert amíg a tünetek nagyon erősek, és azok az érzések nagyon erősek, tulajdonképpen beszűkül az ember. Csak arra tud fókuszálni ilyen nagyon szűk látókörön, hogy mennyire rosszul vagyok. Akkor hiába próbálod azt, hogy na, akkor most változtassunk ezen vagy azon, mert nagyon-nagyon nehezen tud. De a gyógyszer az lehetőséget tud adni arra, hogy akkor oké, nem érzed olyan erősen, de a problémát meg kell oldanod, mert hogyha nem...
1: Tehát ezt akartam kérdezni, hogy ha kimarad a gyógyszer, ugyanúgy visszajönnek a tünetek? Vagy van, hogy nem jönnek vissza?
2: Elvileg igen.
1: Megértettem.
2: Elvileg igen.
1: Mi a helyzet a pánikbetegséggel? Az hová sorolható? Kérdezi egy hallgató.
2: Szorongásos zavar. Ugye a szorongásnak egy nagyon felfokozott állapot tulajdonképpen a pánikroham, és hát pánikzavar, vagy pánikbetegséget akkor mondunk, amikor ez rendszeresen egy bizonyos meghatározott időn belül bizonyos rendszerességgel előfordul a roham, a rosszul lét. Ez egy nagyon erős rosszul lét, aki élt már át ilyet, és hát azért nagyon sokan statisztikai adatok azt mondják, hogy a nőknek 80%-a az élete során átél.
1: De tudja is, hogy mit él át?
2: Hát az elsőnél nem biztos. Nagyon erős testi tünetekkel jár, heves szívdobogással, izzadással, remegéssel, akár hányingerrel, hasmenéssel, szédüléssel. Tehát egy általános, nagyon erős rossz közérzet, amihez társul egy egy borzasztó félelem, általában kétféle félelmet szoktak megfogalmazni, vagy a megőrüléstől való félelmet, vagy a szívinfarktustól való félelmet. Tehát, hogy azt érzi, hogy mindjárt szívinfarktust kapok. Ugye, és akkor nagyon gyakran, amikor valaki nem tudja, hogy ez pánikroham, mert mondjuk ez az első az életében, vagy annyira erős, hogy egyszerűen nem tudja leállítani magát, nem tudja ezt menedzselni, akkor nagyon gyakran akár mentőt hívnak, vagy kiszaladnak a sürgősségre, és akkor ott beigazolódik, hogy nincsen semmi szervi oka, hanem ez egyszerűen pánikroham, és akkor egy nyugtatóval ez lecsendesedik, vagy előbb-utóbb ez lecsendesedik egyébként magától is, mert hogy ezt a nagyon felfokozott állapotot azért az idegrendszer túl sokáig nem bírja, lecsendesedik, csak hogy megmarad utána a félelem attól, hogy de mi lesz, hogyha megint előjön, és akkor ugye ez már szorongás, hogy de mi lesz, ha, és akkor a szorongásom erősödik, ergo fog jönni az újabb pánikroham.
1: Na de milyen jó, hogy itt vagy, na sosem értettem, miért kell olyankor papírzacskóba lélegezni?
2: Tulajdonképpen arról szól, hogy ugye ilyenkor, aki pánikrohamban van, azt mondjuk, hogy hiperventilál, tehát kapkodja a levegőt, túl sok oxigén jut a vérébe, és attól az agyba túl sok oxigén kerül a vérbe, és attól jönnek a tünetek, attól erősödnek a tünetek. Na most az acskóból ugye egyrészt, másrészt, hogy lassítva lélegzik. Ugye, tehát az, hogyha a légzésemet elkezdem lassítva, kontrolláltan veszem a levegőt, tehát megállítom ezt a hiperventilációt, de a lassított levegővétel az tulajdonképpen nyugtatóan hat az idegrendszerre is, tehát segít abban, hogy lenyugodjak. Mi szoktuk tanítani a pánikosoknak ezt a igen, tehát a pánik rohamoktól szenvedőknek ezt a típusú légzést, hogy akkor 4 másodpercig beszívod, 4 másodpercig bentartod, 4 másodpercig kifújod, 4 másodpercet vársz, és megint szívod. Tehát ez a 4 másodperces négyzet légzés tulajdonképpen, de hogy ez szépen le tudja csendesíteni.
1: Mi a helyzet ezekkel az oktató segédanyagokkal, mindfulness videók, meg mindfulness zenék? Tudnak működni?
2: Tudnak. Én magam is kíváncsi voltam, és beiratkoztam egy mindfulness csoportba, és nagyon érdekes gyakorlatokat tanultam, nagyon élvezem, azóta is használom, például a legegyszerűbb, ilyen számomra ilyen döbbenet volt, hogy mennyire jól tud működni, hogy egyszerűen csak egy falat ételt vegyél be a szádba, legyen az bármi, egy darab dió, vagy egy mazsola, vagy akármi, és mielőtt összerágnád, egyszer csak úgy forgasd meg, figyelj oda, hogy milyen a felülete, hogy mennyire érdes, vagy hogy szúr-e, vagy hogy sima, vagy, és próbáld bekapcsolni az érzékszervedet, hogy érzékeljed, utána figyeld az ízét, hogyha szopogatod, milyen, ha egyet ráharapsz, milyen, és tulajdonképpen az agyadat rákényszeríted arra, hogy arra figyeljen, ami itt és most történik veled.
1: Hát akkor tulajdonképpen a hétvégén lezajlott borszered az egy mindfulness esemény volt. Hát ott is arra tanítottak, hogy kóstold, öblögensd a szádban, élvezded a pillanatot, beszélgessél emberekkel.
2: Azt szoktuk mondani, hogy a mindfulnessnek végül is az a lényege, hogy lehorgonyozza a figyelmemet az itt és mostban. Na most a legegyszerűbben lehorgonyozni a figyelmemet az itt és mostban, azt úgy tudom, hogyha például kezdem követni a légzésemet. Ugye, az itt és most történik, hogyha a figyelmemmel a légzésemet követem, akkor már lehorgonyoztam a figyelmemet. De nagyon könnyen le tudom horgonyozni a figyelmemet az itt és mostban úgy, hogy bekapcsolom az összes érzékszervemet. Például megyek az úton, és arra kezdek figyelni, hogy mit látok. És akkor nagyon aprólékosan megfigyelem, hogy mit látok. Mit hallok, milyen hangokat, hogy a madár csicsereg, hogy elment egy autó, hogy... És nagyon részletesen megfigyelem az összes hangot. Bekapcsolom az orromat. Milyen illata van a levegőnek? Milyen szagokat, milyen illatokat érzek? És akkor akár elmegyek egy fal mellett, és ráteszem a kezem. És milyen érzés? Tappintom. És ezt egyszerűen, hogyha az érzékszerveimre figyelek, akkor nem tudok elfutni, hogy mi lesz, ha... hanem ugye akkor itt van a figyelmem az itt és mostban, és ez tulajdonképpen az agyam számára egy tanulási folyamat, hogy tanítom, hogy nem futunk el erre vagy arra, hanem maradunk.
1: Tehát most már akkor értem, hogy miért tudnak ilyen jól működni ezek az ASMR videók. Ugye akkor olyankor csak az egyik érzékszervünkre hagyatkozunk, a hangra. Az viszont rendkívül jó, nagyon jó, mert tud, és akkor működik igazán, hogy az embernek a gerincén futkos a hideg. Az a kellemes hidegrázás, mert hogy a hidegrázás is tud kellemes lenni. Manapság nagyon sokan és nagyon sok mindenféle segítséget ajánlanak fel. Egyébként megadhatom a telefonszámot, ugye, hogyha valakinek kérdése van, mert mindjárt van egy nagyon konkrét eset, hogyha fogunk neki rendelni, azaz te rendelsz, én csak itt ülök és hallgatom. Na de visszatérve, ugye, elég-e például egy stresszes állapot, egy szorongás, egy depresszió, vagy éppenséggel egy pánikbetegség esetén csak egy coach?
2: Hát ez függ ugye a súlyosságától a helyzetnek. Mert igen, én el tudom képzelni, hogy például egy olyan stressz helyzetben, ami hát probléma fókuszúan megoldható, akkor igen, egy coach akár tud segíteni. Azt hiszem, hogy amikor arról van szó, hogy ez már egy generalizált állapot, hogy már nem tudom, hogy mi váltja ki, de folyamatosan érzem, minden reggel gyomorideggel ébredek, vagy nem tudok már aludni, akkor azért talán több kell, mint egy coach.
1: Most azon gondolkodtam, hogy tehát tulajdonképpen a coach, ő ugyan szakember, de hogy nem pszichológus, vagy nem pszichiáter. Vagy pszichiáter, pszichológus is vállalhat coachingot?
2: Igen, tehát hogy ez most már van ilyen képzés, és igen, elvileg tanulhat pszichológus is, pszichiáter is coachingot is végezheti. Azért az igazság, hogy én ezzel nem vagyok egészen tisztában, hogy hol van a kompetencia határuk, de a patológia határa az mindenképpen nekik határ. Tehát, hogy ahol már patológia van, ott ők már nem nagyon tudnak beavatkozni.
1: Patológia az azt jelenti, hogy az embernek már fizikai tünetei jelentkeznek?
2: Akár, illetve, hogy számára patológia határa az mindenképpen nekik határ. Tehát, hogy ahol már patológia van, ott ők már nem nagyon tudnak beavatkozni.
1: Patológia az azt jelenti, hogy az embernek már fizikai tünetei jelentkeznek?
2: Akár, illetve, hogy számára már...

0: ellenőrző személyiség vagyok, ez az egyik, és azt hogy lehetne korrigálni, hogy például ne kutakodjak a barátnőm telefonjában, és ilyen dolgokat hogy lehetne kiküszöbölni. Az én egyszerű kis fejemben ez már két problémát is felvet. Az egyik az ugye az ellenőrzés, a másik az meg gondolom a bizalomhiány, feltételezem. De te vagy a szakember.
1: Hát ebből fakad az ellenőrzés. Ebből fakad a bizalomhiányból. Jó, okay, ugye ez egyfajta kontrollkényszer. És igen, összefügghet például szorongással, simán a tehát hangsúlyozom, nem ismerem az esetet, ennyiből nem fogom tudni én ezt az esetet megoldani, vagy akár itt most nem is biztos, hogy szét kellene szednem, de hogy azért az fontos tudni, hogy a szorongó embereknek nagyon fontos a kontroll. Tehát ez ad egyfajta biztonságot nekik, hogyha azt érzik, hogy kontrollálják a dolgokat.
0: Magyarán nyerekben érzi magát.
1: Nem az, hogy nyerekben, hanem biztonságban, hogy én irányítom, hogy mi történjen. Tehát számukra nagyon nehezen elviselhető az a fajta ráhagyatkozás a sorsra, az életre, hogy akkor lesz valahogy. Tehát, hogy bízzak abban, hogy ez jól is tud alakulni, hogy nem kell én megoldjam, nem kell én kontrolláljam. Tehát, hogy tudjak bízni, akár a társamban, akár a sorsban, akár gondviselésben, jóistenben, akárkiben, de tudjak úgy igazán ráhagyatkozni, hogy ez megoldódik, hogy ez rendben lesz. Nekik muszáj, tehát, hogy fontos számukra az, hogy érezzék, hogy a kontroll a kezükben van, és hogy ők mindent is kézben tartanak, szemmel tartanak, mert ez ad egyfajta amúgy nagyon hamis biztonságérzést. Na most erre vannak technikák, persze, hogy mit lehet tenni ellene, de hogy mindenképpen azt jó lenne megnézni, hogy ez honnan jön, és miért alakult ki. Mert hogy egyszerűen technikákkal nem biztos, tehát viselkedésterápiával nem biztos, hogy megoldható. Ennek azért elég mély gyökerei lehetnek, hogy valakiben miért alakul ki ez a kontrollkényszer. De például volt kliensem, akinek sokat segített ez az ötletem, de ez terápiás folyamatban volt, és mondtam, hogy vegyen egy nagy A3-as lapot, és amikor a piros betűkkel csak tudja, írja rá, hogy nem kell mindig mindent kézben tartanom. És tegye ki a falra, a hálószobájába, a ágyával szembe, hogy reggel, mikor kinyílik a szem, ez legyen az első, amit lát, és mindig olvassa el, és mindig tudatosítsa magába, hogy nem kell én mindent kézben tartsak.
0: De milyen érdekes, látod, mert a nagy áruházak polcain egy adott pont óta megjelentek ezek a nagybetűs különböző karakterekkel felírt különböző üzenetek, aminek tud ugyan terápiás
1: hatása
0: lenni, csak nem mindegy, hogy jól választjuk-e meg azt az üzenetet, ugye?
1: Egyrészt, hogy jól választjuk-e meg, meg másrészt, hogy másképp reagálhatok rá én, és másképp te, mert pontosan. Nem ugyanaz a szűrőnk, ugye? Tehát, hogy ezek soha nem lehet azt mondani, hogy na akkor ezek ilyen általánosan érvényes dolgok, hogy mindenkinek is ez működik. Nekem igen, neked nem, vagy fordítva.
0: No, tehát akkor gyakorlatilag az ember saját magán is segíthet, hogyha vesz egy A3-as lapot, és felírja azt, ami őt a legjobban zavarja. És hogyha nem is teszi ki szem elé, akkor legalább minden nap vagy megnyitja és elolvassa, vagy tudatosítja magában, hogy ez ott van, és erre akkor figyelni kell. Ez lehet egy igencsak apró, zsártalmatlan lépéske, mert nyilván ugyanazt szokták mondani, hogyha az ember egyszer beleáll egy ilyen pszichológushoz járáshoz, annak soha nincs vége.
1: Hát ez is nagyon változó tud lenni. Mert hogy az én praxisomban én egy kezemben talán na jó kettőn meg tudom számolni, hogy hány olyan kliensem van, aki több évig jár, vagy egy évnél hosszabb ideig jár terápiába, mert hogy én nem dolgozom föltétlen hosszú terápiákban, szorongókkal nem föltétlenül indokolt minden esetben.
0: Magyar enneket annyira tuti a módszeret, hogy nem kell ilyen hosszú idő?
1: Nem a tuti módszeren múlik föltétlenül. A módszer, amivel én dolgozom, egyébként nem több éves, meg nagyon sok esetben azt látom, hogy tényleg meg lehet oldani néhány hónap alatt, hogyha az illető is tényleg motivált, és dolgozik ezen a kérdésen. Mert ugye mindig azt mondom, hogy ez nagy különbség a pszichológus és a pszichiáter munkája között, vagy általában az orvos munkája között, hogy az orvos beadja a fájdalomcsillapítót, és az akkor is hat, hogyha a beteg nem tesz semmit. Na most

0: hozzánk terápiába, ha jön valaki, nekünk nincs varázspálcánk.
1: De ugyanezt várnák el?
0: Adott helyzetben volt rá példa, hogy igen, de hogy a pszichoterápia az mindig kemény munka, és általában nem az a terápiás rész, ami a heti egy órában zajlik, hanem ami a két találkozó között zajlik, magyarán, amit az illető beültet az életébe, és elkezd alkalmazni.
1: De ez érdekes, mert ugye nagyon sok ember úgy viszonyul ez a történethez, hogy hát megyek, fizetek egy csomó pénzt, azt rám bízza, hogy én oldjam meg magamnak. De hogy ez lenne a lényege. Tehát, hogy a szakember az csak egy irányt mutat, irányt ad.
0: Eszközöket ad, módszert tanít, segít, hogy tudatosíts, rájöjjél összefüggésekre, felismerésekre, de hogy a változásokat, a változtatásokat te magad kell elkezd, mert hogyha ez ilyen alapszabály, ha valamit mindig ugyanúgy csinálok, az eredmény csak ugyanaz tud lenni.
1: Azt mondtad, hogy segít tudatosítani, na gyorsan, azonnal kaptam az alkalmon, ellazítottam az állkapcsomat teljesen, csak mondjuk nem tudok annyira jól beszélni laza állkapcsal, és leengedtem a vállaimat, látod? Ezt tegye más is, aki most bennünket hallgat, mert ez az egyik legjobb módszer arra, hogy oldjuk a stresszt, ha jól tudom.
0: Az idegrendszeri feszültség mindig megjelenik izomfeszültségben.
1: Például, hogyha valaki érzi, hogy a folyamatosan a nyelvét a szájpadlásának nyomja, az is egy jel lehet.
0: Pontosan.
1: Olvastam egyszer egy könyvben.
0: Pontosan. Na. Vagy ugye nagyon sokan vannak, akik reggel fölkelnek, és azért, jaj, hogy fáj, egész éjjel szorítom az állkapcsomat.
1: Van, aki csikorgat, akkor ez is arra vezethető, arra is?
0: Arra is akár. Na, de hogy ez a lényeg, hogy mindig megjelenik az idegrendszeri feszültség izomfeszültségben. A nagyon jó hír az, hogy ez nem egy irányú utca, hanem visszafele is működik. Ha lazítom az izmaimat, lazul az idegrendszerem. Ugye ezért nagyon jók a relaxációs gyakorlatok. Hogyha azt érzékelem, hogy nagyon veszes az izomzatom, mert tudom, hogy most éppen stressz helyzet van, nehéz helyzet van, stb., akkor viszonylag könnyen tudok magamon segíteni. Például minden olyan mozgás, ami lógás, például előre hajlok és csak hagyom lógni a karjaimat, vagy felülök valahová és lógatom a lábaimat. Ugye ezt így szoktuk is mondani, kisgyerekeknek van is ilyen mondókák, hogy lóg a lába, lóg a... Ugye tehát gyereknél ez egy elfogadott, sőt biztatjuk is, de már hogyha a kamasz gyermekünk csinálja semmit intenzíven, akkor szoktuk mondani, hogy ne lógasd a lábad, fiam, fogjál neki, csinálj valamit. Ugye? Tehát ott már egy bizonyos kor fölött nem nagyon szoktuk elfogadni azt, hogy valaki csak simán relaxál. Azt mondjuk, hogy ez most már a lustaság, pedig miért? Ugye, na szóval, hogy visszatérve, néha, ha meglógatom egy kicsit a végtagjaimat, az már sokat tud segíteni.
1: Tehát magyarán, aki felnőttként úgy érző, hogy beleülne egy hintába egy kicsit, Tegye meg nyugodtan.
0: És mondjuk
1: figyeljen a súlykorlátra, hogy na.
0: Ne szakadjon le.
1: Ne szakadjon
0: De hogyha megtanul egy relaxációs technikát, akkor már van egy olyan eszköze, amivel időnként ki tudja húzni a konnektorból a saját idegrendszerét, tehát feszültségmentesíteni tudja, és ez rengeteget tud segíteni.
1: Számtalan ilyen technika létezik. Lehet ezeket, vagy érdemes, vagy kell, vagy nem javallott ezeket kombinálni? De mit tudom én, valaki kimegy a természetbe, máskor olvas, máskor csak zenét hallgat, máskor csak lógatja a lábát.
0: Teljesen mindegy, csak essen jól. Tehát, hogyha nagyon lebutítva fogalmazok, akkor azt mondom, hogy a pszichés stressz az tulajdonképpen kielégítetlen érzelmi szükségletekről szól. Na most... Tényleg ritkán van, vagy a hozzám forduló, nagyon szorongó, vagy éppen nagyon stresszes emberektől, hogyha megkérdezem, hogy mikor csinált utoljára valamit, csak egyszerűen azért, mert neki ahhoz volt kedve, és az jól esett, és olyan igazán jó érzésekkel töltötte el, hát akkor ilyen nagyon furcsán néz rám, hogy az minek, hát annyi volt a dolog, és a tennivaló, és elfelejtjük azt, hogy az élet nem arról szól, hogy bele kell szakadni.
1: Ezt mikor felejtjük el egyébként?
0: Nem tudom, de valahogy ez menet közben kimarad, hogy az élet arról is szól, hogy érezzem néha jól magam, kell ez a fajta feltöltődés. Gyakran élek ezzel a hasonlattal, hogy a lelkünk olyan, mint egy autóakkumulátor. Sok minden szívja. A munkánk, néha a családunk is, a környezetünk, a nagyon sok minden, de tölteni csak én tudom. És csak olyan dolgokkal tudom tölteni, amik jól esnek, amik jó érzéseket adnak. Lehet ez egy jó kávézás egy barátnővel, egy közös horgászat a barátommal.
1: De jó 5-6 sör már nem az?
0: Én nagyon megengedő pszichológus vagyok, és azt mondom, hogy alkalomattán jó baráti társaságban én még ezt is elfogadhatónak tudom tartani. Nem ördögtől való.
1: Jó, de hogyha csak mondjuk naponta jön be,
0: hát az már akkor, most nagyon szakmai vagyok, az egy maladaptív megküzdési mód a stresszel. Tehát, hogy az már nem, akkor ott már meg kell nézni, hogy mi is az, amit én nem tudok másképp megoldani, és akkor keressek magamnak egy úgynevezett adaptív megküzdési módot.
1: Na, szakember rendel, nagyon belejöttünk a témázgatásba, 10 percünk még maradt, hogyha valakinek van egy nagyon egyszerű kérdése, amire egy nagyon egyszerű választ is lehet adni, bár a pszichológiát ismerve ez nem az a terület, felteheti. Arra gondoltam egyébként, hogy nekünk esténként kellene beszélgetni. Tudod, ilyen nagyon nyugiban, amikor már kint úgy sötét van, úgy 9-10 környékén. És akkor te ilyen kedvesen suttognál a mikrofonba, ilyen ASMR feelinget hoznál, és közben meg az észt, meg a tudást úgy.
0: És akár még egy relaxációs gyakorlatot is taníthatnánk a hallgatóknak, és álomba is ringathatnánk vele.
1: Hát, mondtál valamit. Jó, hát ezen még elgondolkodhatunk, ha nagyon szeretnénk. 9 percünk van hátra, tehát mondom, még lehet egy-két kérdést feltenni, és nyilván köszönjük annak az illetőnek a bizalmát, aki ezt így látatlanban, nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, de nyilván ez nem az. Miért tartunk egyébként attól, hogyha van nekünk egy problémánk, akkor keressünk egy szakembert, aki segít megtalálni nekünk egy megoldást?
0: Hát ezért is nem biztos, hogy könnyű fölismernünk, hogy van problémánk.
1: De hogy azt érezzük,
0: na,
1: hogy van.
0: Ám legyen, fölismerjük. De azért ezt nyilvánosan fölvállalni, ugye ezt nagyon sokan, és ez mindig elhangzik egyébként terápiás üléseken is az elején, hogy gyengének érzik ettől magukat. Azt érzik, hogy ők nem elég jók és nem elég ügyesek ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni. Pedig nem erről van szó, hogy gyenge vagyok. A segítségkérés az én szememben az pont arról szól, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy elinduljak és segítséget kérjek, hogy fölismerjem, hogy az én megküzdési eszköztáram nem elegendő, és akkor valamit másképp kell. Sokkal inkább erősnek tartom a segítségkérőt, mint azt, aki mondjuk belemenekül egy függőségbe, mert csak így tudja megoldani. Úgyhogy azt hiszem, hogy valahol itt van a kutya elásva, hogy ezt gyengességnek tartjuk, a sírást gyengességnek tartjuk, a nem tudok megküzdeni állapotot gyengességnek tartjuk, holott nem az.
1: Újabb konkrét esetünk van, Doki. Mondhatom?
0: Próbálkozni.
1: Azt írja egy hallgató, az lenne a kérdésem, hogyha néha elszaladnak a gondolataim, és minden negatív dolgon kattog az agyam, és nem tudom kikapcsolni, néha napokig tart, akkor jó volna szakemberhez fordulni?
0: Hát, hogyha ez sűrűn történik meg, akkor talán érdemes, igen. Hogyha ez sűrűn történik meg, igen. Néha mindenkinek elszaladnak, néha mindenki szorong, amikor egy-egy olyan élethelyzet alakul ki. És ez teljesen természetes, nem vagyunk gépek, és nem vagyunk fából. De hogyha sűrűn van, hogyha már zavarja az életminőséget, akkor talán érdemes segítséget kérni, igen.
1: Amikor azt mondja például az illető, hogy negatív gondolatai, vagy negatív dolgokon kattog az agya, akkor itt ilyen esetben is disztingválni kell? Mert hogy lehet negatív dolog az is, hogy késik a fizetésem 3 napot például, és rosszul élem meg. Viszont negatív az, amikor azt érzem, hogy bántanám magam, vagy valakit.
0: Igen, tehát ez így, hogy negatív gondolataim vannak, nagyon tág fogalom. Jó volna tudni, hogy mik ezek a negatív gondolatok, ugye, de hogy ebben megint így nem lehet nyilvánosan belemenni, de terápiás helyzetbe bele lehet menni, meg lehet nézni, honnan jönnek ezek a gondolatok, mi az alapja, hogy egyszerűen egy negativista attitűd van-e, egy negativista séma van-e mögött, vagy pedig valóban egy önbántási hajlam. Tehát, hogy ez is nagyon sok mindent takarhat, igen.
1: Számtalan esetben találkoztál olyan pácienssel, aki ugyan járt hozzád, és tőled várta a segítséget, de nem volt kooperatív, tehát, hogy...
0: Számtalan esetben nem, de igen, néhányszor.
1: Akkor azt jelenti, hogy egyre elfogadottabb ez a terület az emberek körében, nyilván azok körében, akik erre rá vannak szorulva.
0: Meg azért, akik eljönnek, és ebben az is benne van, amit én nagyon sajnálok, hogy ez a társadalom így működik, de ugye a pszichoterápia az nem egy államilag finanszírozott szolgáltatás. Ugyan vannak bizonyos helyzetek és körülmények, amikor az egészségbiztosítási
1: pénzt... Bocsánat, a pszichológia az viszont az, ugye?
0: Ezt hogy érted?
1: Tehát, hogy mondtad, hogy nem államilag támogatott szolgáltatás a pszichoterápia.
0: Igen.
1: De a pszichológushoz való jár... Nem pszichiáterhez való jár.
0: Az persze. Az persze. Az orvosi ellátás,
1: igen,
0: persze. Az egy más történet. A pszichoterápia, hát bizonyos esetekben ugye autizmus, meg, tehát nagyon korlátolt esetben finanszírozza az egészségbiztosító pénztár, de a nagy átlagnak ezt nem. És ez nem egy olcsó szórakozás, azért ezt is be kell látni, hogy ezért az emberek tényleg anyagi áldozatot kell hozzanak. És én azt hiszem, hogy aki eljön, és ráfordít időt, energiát és pénzt, legtöbb esetben valóban motivált, hogy akkor valami változzon. Még az is nagyon benne van nálunk a mi kultúránkban, hogy bár könnyebben kérnek most már segítséget az emberek, de még mindig legtöbben akkor jönnek, amikor tényleg már nagy a baj. Tehát amikor már testi tüneteik vannak, tehát már fizikailag is szenvednek. Sok esetben úgy jönnek, hogy már végig jártak jó néhány orvost, és
1: kivizsgálták.
0: Pontosan kivizsgálták, hogy nincs a szívének baja, nincs ennek annak baja, és akkor eljön ilyen, na jó, hát akkor már eljöttem ide is, mert már azt mondták, hogy menjek pszichológushoz. Tehát, hogy ilyen is van, de hogy azért többnyire, akik jönnek, azok motiváltak. Persze nem 100%, de hogy többnyire igen.
1: Meg nyilván ugye, hogy te is fogalmaztál, nagyon kevés olyan pácienset van, aki évek múlva is még mindig visszajár. Tehát, hogy ez egy viszonylag rövid lejáratú terápiás időszak tud lenni az ember életében,
0: igen,
1: ha esetleg attól tart, hogy neki erre nincs ideje.
0: Igen, igen. Hát én a szorongásos esetek túlnyomó többségében körülbelül 4 hónapos terápiát szoktam folytatni.
1: Érdekes, mert ezt már több egyére említed, és a szorongás, ők vannak a legtöbben, értsem úgy?
0: Nem tudom, hogy ők vannak-e a legtöbben, hozzám valamiért a legtöbben szorongásos zavarral jönnek. Amit én úgy nem is bánok, mert hogy én kifejezetten szeretek szorongókkal dolgozni. Na most ennek bizonyára van egy ilyen oka is, hogy azért Csíkszereda kisváros meg a Sánc Rádió az ugye az egy nagyon jól szállítja a híreket rólunk, pszichológusokról is, hogy kihez milyen problémával érdemes fordulni. Valószínű ez így terjedt el a városban, és ezt így tudják az emberek, de hogy én ennek úgy bizonyos szempontból örvendek is, mert közel állnak hozzám, tehát tudok rezonálni a szorongó emberekkel. Úgyhogy én szeretek velük dolgozni.
1: Tudom, hogy mondottad, hogy neked nagyon-nagyon sűrű a programot, tehát, hogy magyarán, aki tőled akar segítséget kérni, megteheti?
0: Hát megteheti.
1: Tehát tudsz fogadni még embereket? Így erre értettem.
0: Ez mindig változó.
1: Értem.
0: Ez mindig változó. Vannak időszakok, amikor van 1-2-3 üres helyem, van, amikor azt kell mondjam, hogy sajnálom, belátható időn belül nem tudok időpontot adni, de ez nagyon változó. Ez, hát szoktam mondani, szerencse kérdése, hogy ki mikor ér el éppen hozzá.
1: És akkor ez általában heti egy alkalmat feltételez?
0: Igen.
1: Tehát akkor ha azt mondom, hogy heti egy alkalom, akkor az ugye egy hónapban az 4 alkalom, 4 hónapban az 16 alkalom, pikpak meg van oldva.
0: Hát
1: jó
0: ez
1: esetben.
0: Annyira nem pikpak azért, és nem sétagalopp ez azért, mert nagyon kemény munkát feltételez a terápiába járótól, de hogy azért igen.
1: Na, hát az online rendelésünknek ki kell tegyük a pontot a végére. Én rendkívül élveztem, nem tudom, te hogy voltál vele.
0: Örülök neki.
1: Feltételezem, hogy a hallgatók is, és tényleg köszönjük a bizalmat. 2 perc maradt hátra déli 12 óráig. Meg sem kérdezem, hogy mikor találkozunk legközelebb, mert nálad úgy, ahogy imént fogalmaztál, tényleg szerencse kell, hogy az ember elkapjon valahol, és akkor tudjunk egy időpontot egyeztetni. De én bízom benne, hogy előbb-utóbb találkozunk ismét.
0: Úgy
1: téma
0: legyen.
1: Biztos lesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hárplusz.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: A
2: Tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyaiskert.ro oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak. Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Egészségügyi Világszervezet szerint rendkívül alacsony a hantavírus globális terjedésének kockázata, annak ellenére, hogy három utas elhunyt az MV Hondius nevű luxushajón kialakult fertőzés góc következtében. A Világszervezet hangsúlyozza, a vírus veszélyes lehet a fertőzött személyre nézve, de a lakosság egészére nem jelent komoly fenyegetést. A fertőzéshez ugyanis nagyon közeli kontaktus szükséges. Ez nem egy új COVID, hangsúlyozza a Világszervezet. Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője a genfi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kockázat a teljes népesség szempontjából továbbra is rendkívül alacsony. Elmondása szerint még azok között sem terjed könnyen a fertőzés, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak egy fertőzött személlyel, annak az óceánjárónak a fedélzetén, amelyen három ember halálát okozta a vírus. A szóvivő kiemelte, a hantavírus nem hasonlítható a rendkívül fertőző betegségekhez, például a kanyaróhoz vagy a koronavírushoz. Drágos Pöszláros szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a feszedét, amiért csak rombol, és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell megoldást találnia most a politikai osztálynak, de időre van hozzá szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az afrikai sertéspestis elleni eddig alkalmazott intézkedéseket újra kell értékelni, mielőtt új szabályokat vezetnénk be, mivel a jelenlegi lépések nem hozták meg a várt eredményeket. Fogalmazott közösségi oldalán Táncos Barna, Románia ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere. Táncos Barna szerint a legfontosabb prioritások közé tartozik a hazai sertéstenyésztők támogatása, az afrikai sertéspestis elleni hatékonyabb fellépés, valamint a modern technológiák alkalmazása a nagyüzemi gazdaságokban. Az ügyvivő miniszter szerint jelenleg az azonnali intézkedések kidolgozására összpontosítanak, amelyek az átmeneti kormányzati időszakban is segíthetik a sertés ágazatot. Ugyanakkor az Európai Uniós szabályok figyelembevételével új támogatási formák bevezetésének lehetőségét is vizsgálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 20-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
3: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
7: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
1: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szépirodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyv áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
9: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fun FM Rádió.
9: Fülig zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Reklámot hallottak.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Csíkszereda városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülix Zene FM 87,6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Beszede elnöke Szorin Grindjánó az RMDSZ-el, a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, valamint a Függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják. Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt, a Penele és a Mentsetek meg Romániát szövetség az összere úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a Beszedével. Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Kotrocseni palotában, értesült az Ager Press. Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Beszede kész vállalni a kormányzást, akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárják ki. A Beszede szenátusi frakció vezetője az RFI-nek elmondta, a szociáldemokraták csak nyugatbarát pártokkal hajlandó a kormányra lépni. Nem akarnak új parlamenti többséget kialakítani. Az AUR-ral és a közös bizalmatlansági indítványnak egyetlen célja Ilija Bolozsán miniszterelnök leváltása volt. Politikai források szerint egy új parlamenti többség kialakításáról már egyeztet a Beszede. Egy 1975-ben bevezetett elavult vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a felújított romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Pro Infrastruktúra Egyesület. A szakértők szerint, miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is haladhatnak, az új szerelvények sok helyen csak 20-40 km/órával közlekedhetnek. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott fél évszázados biztonsági rendszer okozza, amely automatikus vészfékezést indít, ha a modern vonatok nem lassítanak le. Az Egyesület szerint az ország milliárdokat költött új mozdonyokra és korszerű pályákra, de az elavult szabályozás miatt ezek előnyeit az utasok egyelőre nem érzékelik. A megoldást az Európai ETCS, vagyis az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer jelenteni. Ennek bevezetése azonban még évekig eltarthat Romániában, hangsúlyozta az említett egyesület. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. A gomoly felhőzet helyenként zavarhatja a napsütést. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21-23 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők, Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a PESZEDE elnöke Szorin Grindjánó az RMDS-szel, a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, valamint a Függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják. Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE és a Mencsetek meg Romániát szövetség az összere úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a PESZEDE-vel. Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Kotrocseni palotában, értesült az Agile Press. Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a PESZEDE kész vállalni a kormányzást, akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárják ki. A PESZEDE szenátusi frakció vezetője az RFI-nek elmondta, a szociáldemokraták csak nyugodtbarát pártokkal hajlandó a kormányra lépni. Nem akarnak új parlamenti többséget kialakítani. Az AUR-ral és a közös bizalmatlansági indítványnak egyetlen célja Ilija Bolozsán miniszterelnök leváltása volt. Politikai források szerint egy új parlamenti többség kialakításáról már egyeztet a PESZEDE. Egy 1975-ben bevezetett elavult vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a felújított romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Pro Infrastruktúra Egyesület. A szakértők szerint, miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is haladhatnak, az új szerelvények sok helyen csak 20-40 km/órával közlekedhetnek. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott fél évszázados biztonsági rendszer okozza, amely automatikus vészfékezést indít, ha a modern vonatok nem lassítanak le. Az egyesület szerint az ország milliárdokat költött új mozdonyokra és korszerű pályákra, de az elavult szabályozás miatt ezek előnyeit az utasok egyelőre nem érzékelik. A megoldást az Európai ETCS, vagyis az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer jelenteni. Ennek bevezetése azonban még évekig eltarthat Romániában, hangsúlyozta az említett egyesület. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. A gomoly felhőzet helyenként zavarhatja a napsütést. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21-23 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Mackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Fülig Fan FM. FM 87.6.

0: hétvégei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene. Fülig.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökig légkör instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Kedden délután 2 óráig elsőfokú figyelmeztetés érvényes az ország felére. Négyzetméterenként 15-30, helyenként akár 40-50 liter csapadék is hullhat. Időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/h sebességgel fújhat. Kettől az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán a többi régióban is. Az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul az időjárás. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A PESZEDE elnöke Szorin Grindjánó hétfőn kijelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. Grindjánó szerint egy PESZEDE RMDS kompromisszumos kisebbségi kormány nem kívánatos ugyan, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Ha a PESZEDE vezetőtestületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől, közölte Grindjánó. A PESZEDE nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak, írja az Agile Press. A Nemzeti Liberális Párt a PENELE szerint a PESZEDE kötelessége nyilvánosan közölni, hogy milyen megoldást javasolt az államfőnek, mert a romániai polgároknak joguk van tudni, hogy létezik-e valódi kormányalakítási elképzelés, vagy a működőképes többség lerombolása csupán felelőtlen politikai játék volt. Nikus Ordán államfő csütörtökön vagy pénteken hivatalos konzultációt tart a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, értesült politikai forrásokból a Digi24. Az államelnök jelenleg 4 lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és a jobboldali kisebbségi kormány is szóba került. Az első változat egy jobboldali kisebbségi kormány létrehozása, amely a közelmúltban együttműködési megállapodást aláíró PENELE Uszeret tengely köré épülne. Ebben a forgatókönyvben nem szerepel Illia Volozsán visszatérése a miniszterelnöki tisztségbe. A második lehetséges változat egy PESZEDE köré szerveződő kisebbségi kormány lenne Szorin Grindjánó miniszterelnökség. Emellett az elnöki hivatal további 2 lehetőséget is mérlegel, egy politikai összetételű kormányt technokrata miniszterelnöknél, illetve egy teljes egészében technokratákból álló kabinetet. A Digi24 forrásai szerint a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után várhatóan még nem nevezi meg az államfő az új miniszterelnök jelöltet, erre május végén kerülne sor, értesült a MASZ-ról. 5 évre visszamenőleg vizsgálja meg és tárja fel a Tisza kormány a Bethlen Gábor alap, a BGA működését, a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások folyósításának és felhasználásának jogszerűségét, közölte a leendő magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri tisztségének várományosa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt. Tarz Zoltán elmondta, a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek és megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak. A támogatások során elvárás az átláthatóság, jelentette ki a szakember. Az Országgyűlés hétvégi alakuló ülését követően elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. Holnaptól megvastagszik a gomoly felhőzet, többnyire felhőségbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet, és villámlásokat sem zárhatunk ki. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15.
0: Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látok a

0: adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kájuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
3: Hallgasd meg és vidd tovább.
2: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
3: TEDx Csíkszereda.
2: A jövő visz hangja.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökig légkör instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Kedden délután 2 óráig elsőfokú figyelmeztetés érvényes az ország felére. Négyzetméterenként 15-30, helyenként akár 40-50 liter csapadék is hullhat. Időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fújhat. Kettől az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán a többi régióban is. Az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul az időjárás. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A PESZEDE elnöke Szorin Grindjánó hétfőn kijelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. Grindjánó szerint egy PESZEDE RMDS kompromisszumos kisebbségi kormány nem kívánatos ugyan, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Ha a PESZEDE vezetőtestületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől, közölte Grindjánó. A PESZEDE nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt a PENELE szerint a PESZEDE kötelessége nyilvánosan közölni, hogy milyen megoldást javasolt az államfőnek, mert a romániai polgároknak joguk van tudni, hogy létezik-e valódi kormányalakítási elképzelés, vagy a működőképes többség lerombolása csupán felelőtlen politikai játék volt. Nikus Ordán államfő csütörtökön vagy pénteken hivatalos konzultációt tart a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, értesült politikai forrásokból a Digi24. Az államelnök jelenleg 4 lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és a jobboldali kisebbségi kormány is szóba került. Az első változat egy jobboldali kisebbségi kormány létrehozása, amely a közelmúltban együttműködési megállapodást aláíró PENELE Uszeret tengely köré épülne. Ebben a forgatókönyvben nem szerepel Illia Bolozsán visszatérése a miniszterelnöki tisztségbe. A második lehetséges változat egy PESZEDE köré szerveződő kisebbségi kormány lenne Szorin Grindjánó miniszterelnökség. Emellett az elnöki hivatal további 2 lehetőséget is mérlegel, egy politikai összetételű kormányt technokrata miniszterelnöknél, illetve egy teljes egészében technokratákból álló kabinetet. A Digi24 forrásai szerint a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után várhatóan még nem nevezi meg az államfő az új miniszterelnök jelöltet, erre május végén kerülne sor, értesült a MASZ-ról. 5 évre visszamenőleg vizsgálja meg és tárja fel a Tisza kormány a Bethlen Gábor alap, a BGA működését, a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások folyósításának és felhasználásának jogszerűségét, közölte a leendő magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri tisztségének várományosa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt. Tarz Zoltán elmondta, a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek és megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak, jelentette ki a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. Holnaptól megvastagszik a gomoly felhőzet, többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet, és villámlásokat sem zárhatunk ki. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM rá.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: Ha a zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz!
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Útinfó. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat, így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő!
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
5: Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
6: A Lux Funk Radio Mix műsora.
5: Lux Funk Radio.
6: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökig légkör instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Kedden délután 2 óráig elsőfokú figyelmeztetés érvényes az ország felére. Négyzetméterenként 15-30, helyenként akár 40-50 liter csapadék is hullhat. Időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fújhat. Kettől az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán a többi régióban is. Az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul az időjárás. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A PESZEDE elnöke Soren Grindiano hétfőn kijelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. Grindiano szerint egy PESZEDE RMDS kompromisszumos kisebbségi kormány nem kívánatos ugyan, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Ha a PESZEDE vezetőtestületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől, közölte Grindiano. A PESZEDE nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak, írja az Agile Press. A Nemzeti Liberális Párt a PENELE szerint a PESZEDE kötelessége nyilvánosan közölni, hogy milyen megoldást javasolt az államfőnek, mert a romániai polgároknak joguk van tudni, hogy létezik-e valódi kormányalakítási elképzelés, vagy a működőképes többség lerombolása csupán felelőtlen politikai játék volt. Nikus Ordán államfő csütörtökön vagy pénteken hivatalos konzultációt tart a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, értesült politikai forrásokból a Digi24. Az államelnök jelenleg 4 lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és a jobboldali kisebbségi kormány is szóba került. Az első változat egy jobboldali kisebbségi kormány létrehozása, amely a közelmúltban együttműködési megállapodást aláíró PENELE Uszeret tengely köré épülne. Ebben a forgatókönyvben nem szerepel Illia Bolozsán visszatérése a miniszterelnöki tisztségbe. A második lehetséges változat egy PESZEDE köré szerveződő kisebbségi kormány lenne, Soren Grindiano miniszterelnökség. Emellett az elnöki hivatal további 2 lehetőséget is mérlegel, egy politikai összetételű kormányt technokrata miniszterelnöknél, illetve egy teljes egészében technokratákból álló kabinetet. A Digi24 forrásai szerint a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után várhatóan még nem nevezi meg az államfő az új miniszterelnök jelöltet, erre május végén kerülne sor, értesült a MASZ-ról. 5 évre visszamenőleg vizsgálja meg és tárja fel a Tisza kormány a Bethlen Gábor alap, a BGA működését, a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások folyósításának és felhasználásának jogszerűségét, közölte a leendő magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri tisztségének várományosa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt. Tarz Zoltán elmondta, a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek és megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak, jelentette ki a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. Holnaptól megvastagszik a gomoly felhőzet, többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet, és villámlásokat sem zárhatunk ki. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
1: és a fenefen.
0: Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: melody.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora.
5: Lux Funk Radio.
4: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

Húzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetre.

0: Luxfunk Black Mix. Black Mix. If you really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve. Luxfunk Black Mix.
1: A Luxfunk Radio Mix műsora. Luxfunk Radio. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

További info a műsorról www.luxfunk.com. Luxfunk Black Mix. Black Mix. Does I can do it? www.luxfunk.com.

0: Lux Funk Black Mix. Black Mix. If you really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Black Mix.
1: Bővebb info a műsorról

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Ötvös László.
3: Ötvös László.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Minden, ami fekete.
2: www.luxfunk.hu

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Ötvös László.
1: Ötvös László.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Minden, ami fekete.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: www.luxfunk.com.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémboló vándormadár.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: NFM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.
1: Don't close your

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.